Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungváris skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Pazar péntek reggelt, 6 óra múlt 4 perccel május 8-án. Erre a napra várunk már mióta, mindjárt itt a pihi, de addig még összeszedjük utolsó energiatartalékunkat és köszöntjük a névnaposokat, valamint megünnepeljük a szülinaposokat, aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körül nézzünk a világban, mi is zajlik benne, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Pazar péntek reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel május 8-án, és akkor kezdjük meg a reggelünket a kávé mellé. Időjárás előrejelzés dukál, és úgy tűnik, hogy az elmúlt napokhoz képest ma már elméletileg nem lesz csapadék, ennek talán mi emberek örülhetünk, a talaj nem biztos. Amit emellé még tudni érdemes, az az, hogy 22 fok körül alakul majd a maximum, és változóan felhős napos lesz majd felettünk az égbolt, de hát elméletileg ez egy ilyen kellemes tavaszi időjárásnak ígérkezik mára. Aztán azt is érdemes még tudni, hogy tart a pollen szezon tavaszi csúcsidőszaka, közepes tartományban van a nyír, a tölgy, a dió és a fenyőfélék, és magas tartományban alakul az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja, ezért tehát a tüsszögés, meg orfolyás, meg szemviszketés, meg minden tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Amit még ezen túl is érdemes tudni, az az, hogy időjárási front nem lesz ma felettünk, de kezdetben a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok előfordulhatnak. Úgyhogy így készüljön a mai napra. Divat tippünk nyilvánvalóan tavaszi, nyári ruházat. Azon nem lőhet mellé. És akkor kezdjük meg ismerkedésünket a világgal. Ugyebár még szerdán tartottak sajtótájékoztatót a Tour de Hongrie, a kerékpárverseny szekszárdi befutójával kapcsolatban, ahol Kakas Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogyan is kapcsolódik be a sportközpont a május 15-i befutó programjába. Hallgassuk meg akkor most őt, hogy hogyan is alakul majd mindez.
1: A szervezés első percétől mi voltunk a kapcsolattartók, ugye itt az intézetek meg a versenyszervezők között. Hál' Istennek tényleg rugalmasan működött minden, úgyhogy nem sokszor kellett igazából nekem e-mailezgetnem ezzel kapcsolatban. Tényleg a várostól a kollégák, a rendőrségtől kezdve, a vagyonkezelőn át, tényleg mindenki, a tűzoltóság, akivel kapcsolatba kellett lépni, mindenki segítőkész volt, azonnal jöttek, mindenki próbálta a legjobb megoldásokat megtalálni minden helyzetre. Ugye, ahogy említve is volt, tényleg ez a város lezárása, a város életének a valamelyes megbénítása vagy megnehezítése lesz a legfőbb kihívás. Reméljük tényleg a minden lakos megértő lesz ebből a szempontból, mert tényleg ez egy olyan esemény Szekszárd életében, ami nagyon ritkán kerül erre. Nagyon nagy marketing értékkel bír, a világ szinte minden táján látni fogják, a versenyt is, és persze így Szekszárdot is. A két helyszín az a Kálvária kilátó, ahol a hordokból alakítunk ki egy kerékpárt, ezt nagyon szépen köszönjük a helyi borászatoknak a felajánlást a hordokra, és ide kijelzünk egy nagy molinót, amely hirdeti, hogy Szekszárdon van ez a helyszín. A másik pedig a méltán híres Bartina együttes fog egy élőképet alkotni a Béla Király téren, ami szintén egy kiemelt megjelenés lesz a verseny közben. Igazából két egyesület is működik, az egyik a sportközpont szakosztályai között, ők az utánpótlásra vannak specializálódva, a másik pedig a Szekszárdi Kerékpáros Egyesület, ők pedig inkább a felnőtt versenyzőket versenyeztetik, és nálunk a sportközpontnál egyre nagyobb sikerek vannak. Ebből látszik, hogy Mára Marosi Alexa el is igazolt egy belga, mondjuk úgy, egy profi együtteshez. A felnőtteknél pedig látjuk, hogy Filutás Viktor révén azért van egy olyan versenyző, aki Magyarországon egy eléggé elismert név ebben a sportban.
0: Köszönjük Kakas Krisztiánnak, hogy beavatott bennünket a részletekbe. Úgyhogy igen, május 15-én lesz majd a Tour de Hongrie szekszárdi befutója, lehet majd nézni élőben, a tévében is, meg hát nyilvánvalóan ki lehet majd menni és megcsodálni azt a rengeteg bringást. Aztán maradunk egy kicsit a sportnál, de csak nagyon-nagyon címszavakban, mert hogy tegnap eldőlt a Konferencia Liga döntője és az Európa Liga isztambuli fináliának összetétele is, mármint hogy labdarúgásban. Előbbinél a Konferencia Ligában Rayo Vallecano Crystal Palace döntőt rendeznek, míg az Európa Ligában az Aston Villa a Freiburg ellen zsebelheti be a trófeát, lehet majd itt is izgulni. Nagyjából ennyit a világról. Leginkább sport volt, de nem baj. Megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd a reggel, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antritra reggel, és boldogságos névnapot ma Mihálynak! Így is van, a Mihály Héber eredetű bibliai férfi név, a Mikáél magyar formája, jelentése: ki olyan, mint az Isten? A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében, a Jelenések könyvében említenek. Sok-sok boldogságot Mihálynak, továbbá Akácsnak, Desiderátának, Idunának, Stellának és Ullának szintén, zenélünk nekik névnapi alkalmából, aztán folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, a

0: Jó reggelt, 6:30 ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát május 8-a születei. Például Harry S. Truman, az Amerikai Egyesült Államok 33. elnöke, vagy Földi Imre, olimpiai bajnok, magyar súlyemelő és edző, a nemzet sportolója. Ma ünnepelheti 100. születésnapját Sir David Frederick Attenborough, angol zoológus, író, filmrendező. Ezt tapsoljuk meg. Így van. Aztán Enrique Iglesias, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, szintén ma ünnepelhet, és testépségünk érdekében fontos, hogy sok boldogságot ma Buakhau Bancsa meg többszörös Thai Box világbajnoknak és K1 világbajnoknak szintén. Igen, fontos volt. Sok-sok boldogságot tehát nekik, meg minden, nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyaránt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: A stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. A Rocket Fencei és a tegnap slágerei.
7: Ez az Antrit reggel.

0: Azar péntek reggel 6.41-kor május 8-án, ez az Antrit reggel, és csapjuk fel a kalendáriumunkat, ahogyan ígértem, mert hogy 1429-ben Jeanne d'Arc vezetésével a francia csapatok felszabadították
1: Orléans
0: városát, így van. 1654-ben Regensburgban Otto von Guericke német tudós bemutatta 8 lovas kísérletét a légüres tér és a légnyomás bizonyítására. Wow! 1886-ban a Georgia állambeli Atlantában Dr. John Stith Pemberton kikeverte az első Coca-Colát, ami akkor még ugye különböző anyagokat tartalmazott. 1912-ben pedig a magyarországi származású Adolf Cukor Famous Players Film Company néven megalapította a Paramount Pictures produkciós cég elődjét. Tehát ez is igazából magyar kezdeményezés. Milyen jó. Aztán ma van egyébként a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold napja, illetve a Győzelem napja Európában, és hogyha ez nem volna elég patinás, akkor a Fagylalt napja is. Ez a mai. Úgyhogy sok-sok minden volt, meg van, de hát horoszkóppal folytatjuk, csak előbb még zenélünk, maradjon velünk.
2: Rádió Antrét.

0: ez az Antrics reggel, 10 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A bika gondolatai ma különösen gyorsan áramlanak, és egy mély felismerés is megbújik közöttük. Ez azonban csak akkor érhető el, ha egy pillanatra lelassul. Ez a péntek arra hívja, hogy ne osszon meg azonnal mindent, amit meglát vagy érez. Egy belső energia, amelyet az ikrek talán napok óta hordoz, és meghatározza az alaphangulatát, ma keresi az utat kifelé. Mielőtt valamilyen külső csatornát találna neki, vizsgálja meg, honnan is ered. Ez a péntek arra hívja, hogy mögé nézzen ennek a vágynak, hogy az megmutathassa magát. Ezen a pénteken egy kicsit máshogy működnek az ok-okozati összefüggések a rák életében, mint máskor. Ezt akkor fogja leginkább érezni, amikor egy pici feladat teljesítése vagy jó cselekedet végrehajtása nagyobb eredményt hoz majd, mint azt gondolná. Ennek a napnak az eseményei rá fogják döbbenteni az oroszlánt, hogy egy bizonyos kérdésben elhamarkodottan foglalt állást. Ne féljen bevallani, hogy már másként látja a dolgot. Hatalmas előrelépést hozhat, több dolgot is pozitívan megváltoztathat, ha elmondja, hogy már másként gondolkodik. Mint amikor a szeme sarkából veszi csak észre önmagát, amikor elsétál egy tükör előtt, a szűz ma meglátja igazából mi is zajlik benne legbelül. Az ember sokszor nem veszi azonnal észre, ha a lelkében megváltozik valami, ha kialakul egy vágy, egy vonzalom, vagy éppenséggel ezek ellenkezője, de ez a péntek megajándékozza önt a legmélyebbre ható pillantással. Valami a múltból ma más fényben mutatkozik, mint eddig. Természetesen nem a múlt változott meg, hanem a mérleg. Engedje, hogy ez a felismerés beérjen, mielőtt szavakká formálja. A mai nap arra hívja, hogy gondoskodó természetét elsősorban önmaga felé fordítsa. Hát így készüljön, a Skorpióval folytatjuk, de előtte még dalolunk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antri reggel május 8-án, pénteken 5 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy folytassuk a horoszkópot, ott hagytuk abba, hogy mérleg, és aztán jön a Skorpió. Igen. A Skorpió, amikor észreveszi a nap folyamán, hogy valamit rendbe szeretne tenni önmagában, hogy valami pontatlanság zavarja, akkor jusson majd eszébe. Ez a nyugtalanság azt jelzi, hogy egy mélyebb szükséglet vár meghallgatásra. Ma ne próbálja megoldani, amit még csak nem is tud pontosan körülírni. Ha annyira attól fél, hogy ma egy tettével vagy mondatával esetleg megbánt valakit, akkor legyen szigorú önmagához, és ne tegye meg azt a dolgot, ne mondja ki azt a bizonyos mondatot. Van egyfajta hatalom, amit az univerzum most azért ad az ön kezébe, hogy annak tudatában legyen, és ne éljen vissza vele. A Bak számára ez a nap egy átlagos péntek, de közben valahogy mégis minden egy picikét más. Egy egyszerűnek tűnő teendő ezen a napon mélyebb jelentést kap, és a nap eseményei abban is segítik, hogy egy múltbeli eseményt új szemszögből lásson. Ma teljesen más energiák dolgoznak a vízöntőben, és máshogy látja a világot, mint egyébként. Ne ijedjen meg ettől, és ne is kérjen elnézést miatta. Vannak ilyen napok az életben. Érdemes inkább tudatosítania önmagában, miben más a mai nap a többihez képest. Holnapra úgyis visszazökken a szokásos kerékvágásba. A mai nap arra hívja, nem, az a kos, hol vagyok? Itt vagyok. A halaknak valami nyomja a szívét, mert úgy érzi, senkivel nem oszthatja meg a dolgot. Nem lehet, hogy ezt rosszul érzi? A horoszkóp szerint igenis van az ön környezetében valaki, akinek elmondhatja a titkát, aki megértő lesz önnel. Jól teszi, ha kijönti a szívét valakinek. A mai nap arra hívja a kost, hogy megkérdezze magától, valóban azt látom, ami van, vagy azt, amitől tartok? Itt az ideje, hogy a test bölcsességét is bevonja a gondolkodásba. Ha valami új érzet jelentkezik ma a testében, az üzenetet hordoz, de ne engedje, hogy a régi sebek szűrőjén menjen át az, amit érzékel. No hát így készüljön, elég sokszínű volt az horoszkóp ma. Jó szerencsét, óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali, és a napi ötös tagjai, akiknél most arra érdeklődünk, hogy ha feltehetnének egy kérdést nekünk, akkor mégis mit kérdeznének tőlünk, ha már hétről hétre állják itt a sarat, és nyilvánvalóan a jobbnál jobb kérdéseket is megkapják, nyilván. Úgyhogy ez a mai, ez ilyen meta napi ötös lesz, nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy ön is az. Jönnek a hírek, aztán pedig ezzel folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyar Komját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
6: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Bazar péntek reggelt, ez az Antrit reggel, május 8-án, 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsoreleműnket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma megadjuk nekik a lehetőséget, hogy ők kérdezzenek tőlünk. Egy picit félek, de majd meglátjuk. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel!
9: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, 7.12-kor, május 8-án, pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai meta napi ötösünket, ugye azt a műsoranemünket, amivel 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában, de ma nem mi kérdezünk, hanem ők kérdeznek.
1: Akasztják a hóhért.
0: Mondjuk.
1: Mondjuk így. Mondjuk. Nem, ezt szokták mondani.
0: Mert ugye nem. Tényleg hétről hétre a jobbnál jobb kérdésekre válaszol.
1: Főleg, hogy a kérdéseit, hát, igen.
0: Egyértelmű. Véletlenül sem mondják, hogy ez már megint micsoda. Meg ilyesmi, de hogy most akkor meg kíváncsi vagyok, hogy ők tudnak-e jó kérdést feltenni. Kezdjük Katával.
1: Katának, Kata szeret mindent, nem nagyon van olyan meló, amit ne csinálna meg szívesen, például lelkes házfelújító.
0: Wow, na hallgassuk.
2: Őszintén, inkább az, hogy mikor értek rá egy kávéra, hogy esetleg meghívjalak benneteket, mert én nagyon, nagyon bírom az egész Rádió Antrit társaságot, úgyhogy kérdésem, az, hogy jól vagytok, hogy vagytok, minden oké-e? Ennyi. Tehát konkrét kérdésem nincsen.
1: Hogy vagy, Dávid?
0: Én most remekül vagyok, köszönöm szépen. De
1: én is.
0: De is nagyon jó. Kávére egyébként mindenkor ráérek, valami másra pedig bármikor. Na, köszönjük Katának, reméljük, hogy ők is jól vannak. Hallottuk a,
1: igen, a babát.
0: A babát hát.
1: Olyan cuki mindig, mikor válaszol Kata a kérdésekre, akkor ott gügyög a háttérben. Igen.
0: Nagyon jó. Na hát, köszönjük Katának a kérdését, folytassuk Évivel.
1: Évi hangja sokak számára ismerős lehet, hiszen egy ideig az Antrit reggel csapatát erősítette.
0: Na, hallgassuk.
3: Rá-e benneteket műsorvezetőként, hogy több ezren, több tízezren, vagy akár millióan hallgatnak, és gyakorlatilag így pellengére vagytok állítva a közvéleménnyel szemben, és hát mivel, hogy minden ember más gondol, vagy minden embernek más az etalon, vagy az alap, ezért aztán gyakorlatilag nincs olyan, bármit mond egy műsorvezető, nincs olyan, hogy azt ne lehetne kiforgatni, vagy valaki ne nézni hülyének, vagy valaki ne szólná le. Engem ez biztos, hogy nagyon frusztrálna, illetve frusztrált is, amikor mit tudom, egy műsorvezető voltam, és azért mindig megpróbáltam ilyen nagyon PC-n fogalmazni. Szóval ezt tennénk fel, ezt a kérdést.
1: No, én mindig azt mondom, hogy ha van rajtad sapka, az a baj, ha nincs rajtad sapka, az a baj, és innentől kezdve, én azt gondolom, ahhoz képest, jó, én nem régóta csinálom, tök jól kezelem, mert hogy mindenkinek nem lehet megfelelni, mindenkinek nem fog azt tetszeni,
0: meg nem is kell.
1: Szerintem a tőlünk lehető legjobbat adjuk, és ennyi.
0: Én meg kedvelem, hogyha hülyének néznek.
1: Na, te meg erre utazol. Te meg erre utazol,
0: igen. Nincs ezzel probléma. Köszönjük Katának és Évinek is, hogy feltették kérdéseiket. Hárman vannak még. Norbival folytatjuk. Ő azt hiszem, hogy 2 kérdést is feltett nekünk, úgyhogy majd izgalmas lesz az is, de előbb még zenélünk. Maradjon velünk.
4: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a napot igazi zenei változatossággal.

0: éjszakán folytatjuk mai Metal napi ötösünket, ketten már kérdeztek tőlünk, most pedig Norbi következik.
1: Norbihoz kötődik a környék legnagyobb retro diszkó sorozata, ahova neves DJ-ket is meg szokott hívni.
0: No hát akkor hallgassuk.
2: Én azt tenném fel, két kérdést tennék fel, az egyik az, hogy mi az a média magasság, ha lehet így mondani, amit szeretnél elérni, mint rádiós műsorvezető, tehát meddig ér az a látószög, amiben te látod magad a médián belül, illetve az, hogy megkérdezném, hogy ki a példaképet, hogy okulsz-e, tanulsz-e másnak a rádiós technikájából, tehát hogy vannak-e példaképeid, akiket követ, figyel, én ezeket tenném fel.
0: Na,
1: példaképem külön nincsen. Ez csak úgy mondhatni véletlenül jött ez a rádiózás az életembe, hogy odáig még nem jutottam el magamba, hogy most ebben én hogy fejlődnék, vagy hogy kit néznék, vagy ki a példaképem. Nem is az, hogy műsorvezetésben, én nagyon szívesen beszélgetnék emberekkel a kelérőben, nagyon nagy közönség előtt. Színpadon. Ez, hogyha most ilyen nagyon magasságban és nagyon távlatokban nézzük, akkor talán ez valami olyan témáról nyilvánvaló, ami hozzám közel áll.
0: Amiről tudsz is beszélni.
1: Igen.
0: Az nem árt.
1: Igen.
0: Nem árt olyan igen. Téma.
1: És te, Dávid?
0: Én tökéletesen jól meg vagyok, köszönöm.
1: Így, ahogy vagy.
0: Persze.
1: És nincs semmi.
0: Kell ennél több.
1: Ennél, tehát valami... hiper-szuper vágy, hogy
0: nincs.
1: Nem tudom, nincsen?
0: Hát ennél lehet jobb valami, ja. Vali.
1: Hát
0: nem
1: tudom.
0: Hát egyértelmű.
1: És valami példakép, aki...
0: Én.
1: Te vagy magadnak. A korábbi éned, és akkor így a jövőbeni éned, igen, aki így fejlődik, ő a példaképet.
0: Igen.
1: Végül is ez is jó.
0: Na hát, jól megúsztam ezt a két kérdést, úgyhogy köszönjük Norbinak. Ketten vannak, még majd folytatjuk, de röbb zenélünk, maradjon velünk.
3: Rádió Andrit FM 105.1.

0: Jó reggelt, pontban 7:30 május 8-án pénteken, ez az Antrit reggel, és elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már feltehették kérdéseiket számunkra, mert hogy ilyen meta napi ötös tartunk, de akkor most folytassuk Sasival.
1: Sasi gyermekkori vágya volt, hogy eljusson a világ másik végére, Ausztráliába, és hogy egy óceánjáró hajón is utazhasson.
0: Na, hallgassuk.
2: Hú, erről már nagyon sokat beszéltünk egyébként, hogyha a lottó ötöst megnyernétek, hogy akkor mi változtatnátok ott a rádióban, milyen új eszközöket vennétek, milyen új műsorokat készítenétek, egyáltalán mondjuk azt az 1-2 milliárdot mire költenétek, ez engem nagyon érdekelne.
1: Hát én felszállnék a One Way Ticket repülőre. Egy irányú repülőjét vennék valahova. Szerintem arra költeném a lottó ötösömet.
0: David. Én már többször elmondtam, de egy rádióban nem, nem lehet elmondani. Lényeg, hogy van benne jacht.
1: Igen. Úgyhogy mi így nem feltétlenül a rádióra költenénk. Igen.
0: De azért.
1: Adnánk egy kicsit belőle.
0: No, köszönjük Sasinak is végül, de nem utolsó sorban Zsófi következik.
1: Zsófi mérnök a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
0: Hallgassuk.
3: Talán az most itt az új, a választások után, amikor az ember egy kicsit lehet, hogy bátrabban kérdezhet, akkor ki lenne az az első, akit szeretnétek úgy igazán őszintén meginterjúvolni?
0: Jajjaj.
1: Hú.
0: Vali?
1: Hát most erre nem tudok válaszolni. Nem tudom. Ez most így hirtelen. Nem feltétlenül politikust hívnék egyébként. Én biztos valami olyan közéleti embert, aki valami olyat tett le az asztalra, ami nem feltétlenül mondjuk szembetűnő, de hogy a háttérben mondjuk olyan értéket jelent, ami mindenki számára mondjuk fontos lehet.
0: Az a baj ezzel, hogy az, hogy én szeretném, hogy őszintén válaszoljon, az nem jelenti azt, hogy ezt meg is teszi.
1: Igen.
0: Hát látjuk itt az elmúlt napokban azért volt egy-két ilyen interjú kísérlet, meg nem tudom, ami hát nem azt a hatást ért el, amit szerettek volna elérni. Én egyébként nagyon szívesen csinálnék egyszer egy olyat, hogy mit tudom, 50 ember az utcáról csak ilyen vetésforgóba bejönne.
1: Ő csak bejönne.
0: És akkor így beszélnénk egy 2 percet, aztán menne tovább.
1: A hétköznapi ember. Az jó.
0: Jobban érdekel, mint Orbán Viktor, hogy őszinte legyen.
1: Igen.
0: No, hát köszönjük akkor a napi ötös tagjainak a kérdéseiket.
1: Nem volt annyira
0: nem volt vészes. Annyira nem volt.
1: Elgondolkodtam.
0: Jobban féltem tőle, mint amennyire meg kellett ijedni. No, de elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Ennyi volt a reklám. közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: A 6-os főúton a 65-ös főútcsomópontja után aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között sáv lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A 61-es főúton Pince helyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszükületre és sebességkorlátozásra számítsanak. A 65-ös főúton Hőgyész átkelési szakaszán a patkát javítják, a 28-as és a 29-es kilométer között félpályán halad a forgalom.
0: Köszi, Vali. Itt Szekszáron a térkép azt jelzi, hogy a buszpályaudvar környékén alakult ki. Tumultus lépésben lehet haladni, egészen pontosan ezt üzenték nekünk. Hát a többi szakasz elvileg szabad, de attól függetlenül tartsa be a szabályokat, vezessen körültekintően, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
4: A Fakir Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel május 8-án, a pénteken 3:48 lesz egy percen belül, és hát ez az az időpont, amikor a Vali megosztja velünk, hogy milyen időjárásban is lesz ma részünk.
1: Kellemes májusi, mérsékelt meleg idő lesz mondjuk az előző napokhoz képest, maximum 21-22 fokkal délután. Délután kicsit be fog felhősödni az ég olyan 2 órától, viszont magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy figyeljünk oda, hogyha 11 óra után kimegyünk a napra. Csapadék nem várható, a légmozgás sem lesz jelentős, kicsit nyugodalmasabb lesz a mai nap mondjuk az előző napokhoz képest.
0: Így van, ez a számomra kedves időjárás.
1: De reggel nagyon párás volt az idő.
0: Ködös volt.
1: Párás volt, igen.
0: De most már elméletileg nincsen. Ami fontos még, hogy tart a pollen szezon tavaszi csúcsidőszaka, a nyíra, tölgy, a dió, zeperfafélék, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja okozhat gondot. Hát ez ugye sok minden lehet, orfolyástól kezdve, szemmel, viszketésig és így tovább. Úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia szerint nincsen fölöttünk front, de kezdetben a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében a fejfájás és görcsös panaszok előfordulhatnak. Hajnalban reggel a párás ködös tájakon hát felerősödhetnek a koppásos jellegű ízületi panaszok, azok a régi jól ismert koppásos panaszok. Egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok is jelentkezhetnek, úgyhogy erre azért érdemes odafigyelni. Emellett viszont egy ilyen kellemesnek tűnő tavaszi nap.
1: Viszont hétvégén melegedni fog az idő, vasárnap már 27 fokot is mérhetünk. Aztán jövő héten majd kicsit visszamegy, de most a hétvége az kellemes napos lesz, úgyhogy lehet kinti programokat tervezni.
0: Így van, az jónak ígérkezik, aztán jövő héten megjönnek megint az ivatarok, meg mindenek, de hát ez majd a jövő hét problémája lesz. Ma még tehát így készüljön 22 fok, változóan napos felhős égbolttal, divat tippünk, egyértelműen tavaszias, nyárias öltözet, így készüljön, így kalkuláljon, tehát hogyha kimerészkedik a nagyvilágban, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva 8 óra lesz, május 8-án pénteken, ez az Antrit reggel, és hát elérkezünk ugyebár óránk végéhez. Az elmúlt 50 percben megnéztük az időjárásunkat, illetve a napi ötös tagjaival játszottunk egy kis meta napi ötöst, mert hogy ma megengedtük nekik, hogy ők
1: kérdezzenek,
0: legyenek fel nekünk kérdéseket.
1: Volt komolyabb, kevésbé, meg hát olyan is, amire nem nagyon akartunk válaszolni.
0: Most melyikre gondolsz? Melyik volt az?
1: Hát a Zsófi kérdésére.
0: Na mi a válaszoltunk, nem?
1: Hát jó, úgy válaszoltunk, nem mondtunk konkrét embert, akivel hát, szívesen, de úgy...
0: Azt mondtam, hogy kivel nem.
1: Vagy hogy kivel nem.
0: Ki az, aki nem igazán érdekel.
1: Igen. De ez így most jó volt, hogy akkor nem nekik kellett válaszolniuk, hanem számunkra feltenni kérdést.
0: Pedig tudom, hogy nagyon élvezik.
1: Mit?
0: A kérdéseimet.
1: Igen, biztos vagyok.
0: Biztos, imádja. Még véletlenül se jött vissza olyan hang, hogy hát ez már megint micsoda. Sose volt ilyen. No, köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, meg az egész heti közreműködésüket, elengedjük őket, és hát a következő óra az egy ilyen mindent bele.
1: Vegyes lesz.
0: Óra lesz, mert hogy beszélünk arról, hogy terápiás kutyák segítik a stresszes hallgatókat az egyetemen, lesz a Mit főzzek a hétvégén a rovatunk vagy blokkunk, beszélünk a fagylaltokról, mert hogy a fagyi napja van.
1: Majd a fagylalt napja.
0: Így van, minden. Meg egy hős tettre is kitérünk majd, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindennel készültünk, tartson velünk a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újragondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyar Komját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pazar péntek reggelt, ez az Antrit reggel, május 8-án 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor a következő óránk az ilyen minden bele óra lesz, mert hogy tényleg rengeteg dologról beszélünk majd. Mit főzünk a hétvégén? Ma van a fagyi napja. Terápiás kutyák segítik a stresszelő egyetemistákat, meg egy hát egy szuper hős tettről is beszámolunk majd, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden lesz, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel!
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, 8.13-kor, vagy 14-kor, május 8-án a pénteken. Hát akkor megkezdjük a mindent bele óránkat. Kezdjük szerintem a terápiás kutyusokkal, mert hogy a héten volt a felelős állattartás világnapja, ha minden igaz. És hát terápiás kutyák segítik a stresszes hallgatókat vizsgai időszakban az ELTE-n.
1: Mert hogy most közeledik, ha jól tudom, talán jövő héttől. Uh-huh. Ugye a hónap közepétől kezdődik a vizsgai időszak. Az egyetemeken. Ja, hogy addigra, ja, hogy mire már, ja, ez igaz, akkor előtte és hát van szükség.
0: A cikk azt írja, hogy az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár kiemelt figyelmet fordít a hallgatók mentális egészségére, ezért a vizsgai időszak idején jól képzett, barátságos, terápiás kutyák látogatnak el könyvtárukba, hogy segítsék a stressz csökkentését és a feltöltődést.
1: Igen, és azt írják, hogy hétköznapokon és szombaton is este 10 óráig.
0: Ó.
1: Van ugye nyitva a könyvtár, ugye meghosszabbított nyitvatartással várja a hallgatókat, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor úgy oda megy a kutya, és akkor nem tudom, megsimogatja, és...
0: Na, jó kérdés.
1: Jó kérdés, hogy ez hogyan működik.
0: Ezt nem tudom, de azt írják, hogy a foglalkozások hetente 2x45 percig lesznek elérhetők.
1: Okay.
0: A kutyával az emberért alapítvány és a kutyával egy mosolyért alapítvány kutyáival és felvezetőikkel. A közlemény végén azt írják, hogy a hatás garantált, a tappancsos segítők felkereshetők a közösségi térben az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. Tehát te mész oda a kutyához.
1: Én megyek oda a kutyához, egy kis mondjuk egy tanulás közben, így kiszakítanak egy fél órát, oda megyek kicsit, meg simogatom, meg nem tudom, játszom. Egyébként ez jó, meg feltölti az embert. Vannak kórházak is, azt hiszem, ha jól tudom, Dunaújvárosi kórházba ott a főigazgató bevezette ezt, ha jók az információim, és beviszik a kutyákat terápiás jelleggel a betegek közé. Ezt akár filmeken is lehetett látni, és úgy tudom, hogy Amerikában is ez működik, ez a módszer.
0: Hát állítólag igen, állítólag sikeresek a terápiás kutyusok.
1: Nem érzed a dolgot.
0: Annyira stresszt sem éreztem vizsgai időszakokban, hogy nekem terápiás kutyára lett volna szükségem, de hogy egyébként is most nem tudom, meg furcsa.
1: Nem is a stressz, hogy nekem sincs kutyám, meg közelemben sincsen kutya, hanem anyujéknál van, és akkor oda megyünk, akkor úgy az ember oda megy, hogy jaj, és akkor megsimogatja, és akkor azért ad egyfajta ilyen nyugalmi érzést.
0: Igen?
1: Igen.
0: Nem tudom, én amikor hazamegyek és meghallom a két Stan és Pannak az ugatását, akkor nem
1: a stressz csökkentő
0: hatást érzem.
1: Hogy milyen fajta, meg hogy most éppen házőrző, vagy éppen bent fekszik csak a házban, nyilván ez sem mindegy.
0: Na de hát az ELTE-n már akkor erre is figyelnek, nyugati hasodik.
1: Abszolút.
0: Lehet ilyet mondani talán ma már.
1: Igen.
0: No, hát a folytatásban rátérünk majd a mit főzzünk a hétvégén a rovatunkra, illetve a fura fagylalt ízekre is, úgyhogy tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a

0: Jó reggelt, 8.23, május 8-án pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk a fagylaltokról, mert hogy ma van a fagyi napja.
1: Igen, május 8-án idén pénteken, mai napon rendezik a magyar fagylalt napját, és ugye az ország különböző részein működő cukrezek, fagylaltozók csatlakoztak ez a kezdeményezéshez. De hogy ennek vannak feltételei, és én úgy emlékszem, hogy ez régen nem is így volt, hogy legalább 4 féle fagyit tartanak majd féláron helyben fogyasztásra. És a fagyi imádóknak pedig annyit kell tudniuk, és arra kell figyelniük, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásároljanak, hiszen a kedvezmény csak így érvényes. Annak idején jó pár éve, akkor egyszerűen az volt, hogy tényleg csak a végösszegben is csak a felét fizetted.
0: De akkor ez most is így van, nem veszel 4 gombóc fagylaltot, és akkor 2 fizetsz ki.
1: De ha én csak 2 akarok enni, az nem lehet.
0: Akkor így jártam.
1: Na,
0: akkor hát ne akarjál 2.
1: Ja, jó, hát akkor
0: 4-et akarjál. No, de a lényeg az, hogy van ilyen, hogy magyar fagyi napja, meg hát az, hogy ebben is már kísérleteznek
1: mindenféle
0: dolgokat.
1: Az utóbbi években aztán mindent kitaláltak. Tehát a jó öreg csoki vanília puncs, az már...
0: Igen. Mert most már van libamájas fagylalt.
1: És így belerakják az íz. De hát libam...
0: Homár. Homár ízű.
1: Igen.
0: Sonkás. De van gorgonzolás és kék sajtos fagylalt is. Ha ez nem volna elég, akkor van lecsós.
1: Igen.
0: Savanyú uborkás. Mondjuk azt megkóstolnám a kovjúb is. Hovjúb is fagylaltot, azt megkóstolom. Van olyan sör is, azt is meg akarom majd kóstolni. Vagy volt.
1: Igen.
0: Aztán van paradicsomos, céklás,
1: de ennek krumplis. De ez itt Magyarországon vajon? Vagy ez inkább külföldön?
0: Most a világ.
1: Ja, ez a világ.
0: A lecsós az nyilván nálunk van. A többire nem tudok most nyilatkozni. Uborkás is volt, azt tudom.
1: Aha.
0: No, de még olívaolaj ízű fagylalt is van a világon.
1: Minden, tehát ugye, hogy most az egyszerű túrórudit is már turbozzák mindenfélével, ugye a fagyi is most már mindent kitalálnak. Mondjuk én a mentásat nagyon szeretem. Az úgy kellemes.
0: No de, van még.
1: Na mondd.
0: Wasabi is.
1: Ó, tehát ez jó csípős.
0: Csilis halapenyós.
1: Igen.
0: És csilis csokis. Az mondjuk jó lehet.
1: Az azért jó lehet. A csilis csokis az jó lehet, mint a narancsos csokis például.
0: Igen. Aztán.
1: Még van?
0: Van. Van sörös. Szilva pálinkás, vodka narancs ízű.
1: Hát ez már annyira túlzásnak tartom.
0: Viszki.
1: Igen.
0: És kátrány.
1: Kátrány.
0: Finn specialitás, azt mondják.
1: Uh-huh.
0: De van aktív szenes fagylalt is.
1: Nem is tudok erre mit mondani. Mi értelme van ennek? Vagy hogy így... Ugye, lehet, hogy itt is vannak ilyen, mint a Magyarországon, ugye az év tortája, vagy az ország tortája, és akkor van évfagyja.
0: Van ilyen.
1: Biztos, hogy itt is vannak ilyen versenyek, nemzetközileg, ki mit tud kifejleszteni. Jó, hát biztos valahol egy kihívás, megkísérletezés, az újabb ízeket elővarázsolni. Aztán lehet, hogy így az emberi megkóstolná, és hogy hát akkor most ennek egy ilyen...
0: Gondold el, hogy megbeszélitek a barátnőddel, vagy akárkit, de hogy menjünk el fagyizni.
1: De miért?
0: De akkor én választok neked is, és akkor nesze kátrány.
1: Kátrány, vagy libamáj, lecsós.
0: Jó lehet, figyelj, jó lehet. Ki kell próbálni, nyitottnak kell lenni a világra.
1: Igen. Ezek a jó öreg ízek, azok hol vannak, az egyszerűek?
0: Azt majd az öreg otthonba megeheted, most még nyitottnak kell.
1: Ja, most még nyitott, jó.
0: Most még wasabisat, meg szilvapálinkásat.
1: De most így hirtelen ránéztem, és ha jól látom, akkor Tolnavár megyében nincsen olyan cukrászda, ami csatlakozott volna a kezdeményezéshez.
0: Köszönjük, Vali, hogy elrontottad.
1: De nem, most csak azért ránéztem, hogy van-e lehetőség.
0: Olyan jól éreztem magam. Fagyiról beszélgetni, és akkor most itt nálunk.
1: Jó, de nem is szereted a fagyit, azt mondta.
0: Nem azt mondtam, hogy nem szeretem, azt mondtam, nem vagyok fagyis.
1: Ja, nem vagy fagyis.
0: Nem. Ja. Meg hát főleg ilyen árakor, amik vannak ma.
1: Hát így van.

0: vicceljünk azért. No, hát rengetegféle fagylalt van, az egyszer biztos. És hát, igen.
1: Jó, ettől függetlenül is én azt gondolom, hogy fagylalt napja ide vagy oda, aki szereti, az úgyis enni fog.
0: Így van, együnk ma fagylaltot.
1: Együnk.
0: Ez a lényeg. A folytatásban pedig rátérünk a mit főzzünk a hétvégén elemünkre, illetve egy szuper hős tettre is, ami a Steve City alkalmazásnak
1: van egy ilyen Steve City egy alkalmazás, és akkor majd beszélünk arról egy kicsit, hogy ez mi is az, így és van. Hogy ennek keretében hát történt egy fontos esemény a héten.
0: Hát nem a héten, de a közelmúltban. Úgyhogy izgalmas lesz, tartson velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magán vérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. A Mokkedvencei és a tegnap slágerei.
9: Ez az Andrit reggel.

0: Bazár péntek reggelt, ez az Antrit reggel május 8-án, 8.37-kor, hogy egészen pontos legyek. És hát térjünk akkor rá erre a szuperhős tetre, Vali.
1: Mert hogy létezik egy Thief City, úgynevezett egy virtuális közösség, amelynek önkéntes tagjai készek megmenteni a keringés leállás és a hirtelen szívmegállás köztéri áldozatait. Uh-huh. Ez egy applikáció, és ezt le lehet tölteni, és a regisztrációval az érintettek vállalják, hogyha a közelükben valakinek megáll a szíve, az országos mentőszolgálat riasztására helyszínre sietnek, és mielőtt a mentő megérkezik, hozzáfognak az újraélesztéshez. Évente 25 ezer ilyen eset adódik országszerte, és a túlélés esélye percenként 7-10%-kal csökken. Áprilisban például azt írja egyébként az Országos Mentőszolgálatnak a közösségi oldala, hogy 82 riasztás érkezett ebbe a Thief City rendszerbe, 56 településről, az ország minden pontjáról. 11 szerencsés esetben volt a közelben ilyen önkéntes, aki elindult segíteni, és az egyik budapesti riasztásra 5 életmentő is útnak indult, ami ritka és nagyon hát bíztató a helyzet.
0: Igen, és volt egy...
1: És április közepén ennek kapcsán egy középiskolás tanuló Budapesten, aki éppen egy angol órán ült, és megkapta az alkalmazásnak az értesítését, és szó nélkül felállt, kiment az angol óráról, mert hogy a közelében volt az illető, akin segítenie kellett, és azt írja, hogy pár percre volt tőle, a helyszínre érkezett, felismerte a keringés megállást, megkezdte az újraélesztést, és a kiérkező esett kocsi végül átvette az életmentést, aminek hatására a beteg keringése visszatért.
0: Hát igen.
1: Stabilizálták az állapotát, és kórházba került, úgyhogy utána gondolom a fiatalember visszament az angol órára, de ez nagyon nagy bátorság, meg magabiztosság, hogy az ember tudja, hogy nem fagy le, nem sokkolódik, hanem ez van, akkor megy és cselekszik.
0: Uh-huh. Hát az biztos.
1: Egyébként ez a Thief City-t, ezt így meg lehet találni, thiefcity.hu a weboldalnak a pontos címe, ott lehet regisztrálni, és minden fontosabb információt meg lehet találni ezen az oldalon.
0: És ez nem egy mindennapi tett, hogy egy középiskolás rohan ki angol óráról és megteszi. Az a helyzet, hogy belegondoltam, hogyha nekem jelezne mondjuk ilyet a telefonom, nyilván alapból nem töltöttem le, mert nem vagyok rá alkalmas, de hogy azért köszönöm szépen, lélek jelenlét minden.
1: Igen, igen, meg összeszedettség, koncentráció, szerintem nagyon nagy bátorság is szükséges ehhez, és hogy mennyire tudatosan cselekedett abban a pillanatban, hogy megy az angolra, látta a jelzést, nem gondolkodott, hanem felelt is ment és tette, amit tennie kellett.
0: És akkor visszaért az angolórára, akkor vajon mit mondott?
1: Hello, megmentettem egy életet, tehát hogy ezt most így nevetünk rajta, de hogy valójában ez történt.
0: Igen, és milyen jó, hogy vannak köztünk ilyenek.
1: És én nem is tudtam erről az alkalmazásról, vagy hogy egyáltalán létezik ilyen, úgyhogy most már ezt is tudjuk.
0: Így van, thiefcity.hu. Ott
1: van.
0: Lehet akkor megtalálni. Ez egy nagyon jó kis történet volt, és szép történet mindenféleképpen. Zenélünk, aztán pedig megmondjuk, hogy mit is kellene főzni a hétvégén, úgyhogy tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Yes! Radio 1 3.

0: Jó reggelt, május 8-án, pénteken a 8:49-kor elérkezett ez a műsor elemünk is, amikor...
1: Mit főzzünk hétvégén?
0: Elképesztő recepteket adunk önnek.
1: Én hozom az egyszerűbbet.
0: Jó.
1: Vagy hát a normális.
0: Mi a normális? Amit én hoztam, az is normális.
1: Most gyorsan végig gondoltam, minek van most szezonja, és most már egyre több helyen lehet lecsó paprikát kapni. Úgyhogy én egy jó kis töltött paprikára gondoltam.
0: De az tévé paprika
1: kell. Jó, igen, most lecsó paprika, tévé paprika. De sokáig nem tudtam egyébként, hogy a tévé az mitől tévé.
0: Szerintem senki.
1: Vagy igazából a tölteni valónak a rövidítése. Úgyhogy én ezen gondolkodtam, és lehet holnap el is készítek egy jó kis töltött paprika receptet, ugye, amihez darált hús kell, a darált húsba. Én nem főzöm ki előre a gombócokat, mert van olyan, aki kifőzi forrásban lévő vízbe, de én magában a paradicsomlében főzöm meg, és ugye a darált húsba egy tojás, rizs, só, bors, tehát ízesítők, és akkor a paradicsomlébe feltesszük főzni, és nagyon fontos, ugye paprikába egy pár gombócot beletöltünk, mert hogy akkor a paprikának az íze kifő a paradicsomba. Én szoktam beletenni vöröshagymát, meg egy kis zellert is, így néha ilyen plusz ízesítőnek. Nem is kicsi, mert attól függ, hogy milyen paradicsomlevet veszünk, és azért azok általában savanykásabbak. És abban megfőzöm a gombócokat. Régebben berántottam, hogy sűrűbb legyen, ma már nem. Tehát az utóbbi időben már nem, hanem hagyom, hogy magától besűrűsödjön, úgyis, hogy akár szétfőnek a gombócok benne. Tehát így magától azért néha egy kicsit levesesebb is a vége. És akkor főtt krumpli.
0: Ezt akartam kérdezni, főtt krumpli. Na, ez egy jó recept, de hogy mit eszel mellé, meg utána, azt nem tudtuk meg.
1: Mert mint, hogy... hát, hogy ez most így leves nélkül,
0: majd
1: ez
0: elmondom,
1: így
0: mondom, mert lehet csinálni becsinált levest.
1: Igen. Igen.
0: Vagy fonyódi petyeket.
1: Na, az micsoda?
0: Az egyfajta fűszeres szalonnás halas krumpli leves.
1: Húha. Halas krumpli leves. De akkor ez mi, halászlé, vagy nem?
0: Nem, ez krumpli leves.
1: Krumpli leves.
0: No, és akkor becsinált leves vagy fonyódi petyek, emellé pedig akkor lehet csinálni kalinkót.
1: Igen.
0: Ami rántott vagy sült tésztaétel sokszor krumplival, vagy nyárlőrinci tutajost, ami egy szalonnás dinsztelt vöröshagymás tartalmas étel, például.
1: Jó lehet.
0: Vagy van még, az előbb még láttam, na mindegy. Hát nyilván lehet desszertet is főételnek venni, de desszertnek akkor lehet angyalbögyörőt.
1: Igen.
0: Készíteni koldustáskát.
1: Ezek az elnevezések ilyen nagyon izgalmasan.
0: Igen. Nézzenek. Vagy görhét. Jó kis görhe. Vali.
1: És ez micsoda? Pontosan?
0: Az egy kukoricarizből készült sült lepényféle, meg egy gyakran lekvárral fogyaszt.
1: De jó.
0: Bizonyám. Meg hát nyilván a klasszikus ökörszem.
1: Az meg ilyen túrós, nem?
0: Hát ilyen bármi lehet benne. Uh-huh. Túró is, lekvár is, én úgyis láttam.
1: Tényleg, de hát én ezt boltokban ilyen pékségkészen
0: hogyha otthon
1: tudtam venni, hogy az igazi.
0: Úgyhogy ilyen, és ez tipikusan magyar.
1: Tipikusan magyar.
0: Ez csak magyar.
1: Igen, egy leves, és mondjuk utána egy ilyen sültészta, vagy édesség, akkor az egy leves, menűnek teljesen jó.
0: Leves, aztán egy becsinált leves, aztán egy nyárlőrinci tutajos, és akkor lefolytjuk egy kis angyalbögyörővel.
1: Nagyon jól hangzik.
0: Szerintem megvagyunk, egész hétvégére lehet enni.
1: Az a lényeg, hogy valami olyat készítsünk hétvégén, mint gyorsan megvan, mert hogy jó idő lesz, és az ember ilyenkor szívesebben kimozdul, és nem órákat tölt el a konyhában.
0: De?
1: Hát valaki, jó, hát benn is meleg, kinn is meleg, hát, mindegy, meg még a sütő is megy.
0: Legalább valami hasznosat csinálsz, mert enni kell. No, remélem, hogy adtunk ötletet a hétvégi menühöz, zenélünk, aztán összegzünk, maradja velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva, 9 óra lesz május 8-án, pénteken, ez az Antrit reggel, és hát összegezzük az elmúlt nagyjából 50 percet, nagyon sok minden elhangzott.
1: Beszélgettünk benne terápiás kutyákról, például, akik segítik az egyetemistákat, főiskolásokat.
0: Szegény stresszes egyetemisták.
1: A vizsgaidőszak előtt.
0: Majd megsajnálom őket.
1: Igen, beszéltünk arról, hogy ma van a magyar fagylalt napja, és hogy különleges ízeket hozott,
0: igen,
1: a Dávid.
0: Rágusztáltam a szilva pálinkás.
1: Igen, hát a libamájas, igen, az is nagyon jól lehet. Meg a kátrány ízű.
0: Az a csúcs.
1: De a kátránynak nekem csak így a szaga van meg, vagy igen. Hát így az, hogy az,
0: lehet,
1: az milyen.
0: Van, amikor ez a szinesztézia, tudod.
1: És akkor az így átmegy
0: olyan íze van, amilyen szaga.
1: Tényleg, igen, irodalmi tanulmányokból tudjuk. Aztán beszélgettünk a Safe City-ről, ez egy kezdeményezés, egy alkalmazás, ugye egy közösségi összefogás, ugye, amit le lehet tölteni, és akkor értesítés küld arról, hogyha valaki éppen bajban van. És hoztunk egy esetet, hogy április közepén egy budapesti középiskolás angol óráról felpattanva megmentett egy ember életét, mert hogy kapta az értesítést az alkalmazásban.
0: De az jutott még eszembe, hogy a tanár ezt így hagyta.
1: Hogy hát, csak úgy jó, mondjuk, ha jól emlékszem, ez egy alternatív középiskola, tehát okay. Közgazdasági politechnikum, szerintem ott más a hozzáállása.
0: Azt nem tudom, ez mit jelent, de akkor speciális az a lényeg.
1: Hát, igen. De az is lehet egyébként, hogy már a diák korábban közölte, vagy tudta, vagy megosztotta ezt az információt.
0: Amúgy lehet, hogy mondta, hogy elnézést, tanárbácsi, ki kell mennem, mert hogy valaki éppen haldok.
1: Igen,
0: ez volt. Hát akkor nyilván kiengedi a talán, nem? Meg jó, hogy nem mondta azt, hogy nem mész sehova, megvárom a csöngetést. A csöngő nekem szól.
1: Igen.
0: Miket mondtak annak idején, voltak ilyenek.
1: Igen.
0: No, igen. Aztán a végén pedig főzős késztünk.
1: És hoztunk recepteket.
0: Vali hozott egy ilyen snasz töltött paprikát.
1: Dávid meg kicsit érdekesebb recepteket, igen.
0: És most itt vagyunk. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Akkor szép hétvégét mindenkinek.
0: És szép hetet, mert egy hétig nem is hallunk felőled.
1: Nem, mert
0: jó pihenés.
1: Pihenni fogok, így van.
0: Szia-szia! A folytatásban pedig a dr. Molnár Ernő rendőr alezredes érkezik, akivel a közlekedési kultúra napjáról beszélgetünk majd, ami május 11-én esedékes. Ez is biztosan érdekes lesz, tartson velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás, ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók, Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű, mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
9: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
8: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Mazar péntek reggelt helyez az Antrit reggelen, május 8-án, 9 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban pedig dr. Molnár Ernő rendőr alezredes érkezik, akivel a költözlekedési kultúra napjáról beszélgetünk majd. Rengeteg mindennel készülnek, úgyhogy mindjárt kezdünk, tartson velünk.
3: Az Antrit reggel,
10: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Pazarpéntek reggelt, május 8-án, 9 óra múlt 8 perccel, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben dr. Molnár Ernő rendőr alezredes. Jó reggelt, köszöntelek!
1: Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Hát mai témánk a közlekedési kultúra napja, ami május 11-én esedékes, és egy civil kezdeményezés, ami mindig az 2015-ből.
1: Így van. Hát röviden, hogy mi is ez? Ez a rendezvénysorozat, egy országos rendezvény, ugye, ahogy te is mondod, ezt egy civil kezdeményezés 2015-től egyre inkább kinőtte magát, és kuriózum, mert csak Magyarországon tudunk ilyen rendezvényről, ami kifejezetten erről szólna. Egyébként maga a közlekedési kultúra napja egy olyan országos kezdeményezés, amely minden évben ezen a napon, május 11-én van, de általában már ezt a hetet felöleli, tehát már megyei rendezvény van ma is Pakson, például, de majd elmondom, hogyha a kedves hallgatókat érdekli, hogy hol mivel készülünk. Ugye nyilván az az alapvető koncepciója ennek a napnak, hogy egy kicsit a figyelmet felhívjuk arra, hogy a közlekedés nem csak szabályokról, hanem egymás tiszteletéről, türelméről és a felelősségvállalásról szól, illetve felelősségről. Az esemény célja, hogy kulturáltabbá, biztonságosabbá és figyelmesebbé tegye a közlekedést. Legyen szó autósokról, kerékpárosokról, gyalogosokról, vagy tömegközlekedés használatáról, és nem csak a közúti közlekedés kapcsolódik be ebben, hanem a zárt pályás közlekedés, a vízi közlekedés, tehát gyakorlatilag most már egyre több kapcsolódó partner van. Ha jól emlékszem, akkor 2015-ben, a kezdetek kezdetén, akkor 15 partner vett részt benne, most már sokkal többen vannak, és most már mindenről kiterjed. Van ennek egy országos nyitó rendezvénye, Hungaroringen lesz majd 11-én. Minden megyébe aktivitásokat szerveznek, ezen a napon kitelepülésekkel, ahol mindenkit szeretettel várunk.
0: Van szükség, vagy szükség van ilyen, nem tudom, hogy érzékeled, van-e szükség a közlekedési kultúra napjára arra, hogy tényleg felhívjátok a figyelmet arra, hogy itt egymásról is szól az egész? Tehát mit érzékelsz az utakon, vagy a közlekedésben?
1: Nyilván én kicsit más szempontból látom ezeket a dolgokat rendőrként, ugye balesetmegelőzéssel foglalkozunk. Nyilván igen, tehát látszik az, hogy nagyon sok mindenben számít az, hogy ki hogyan viselkedik az úton. Az, hogy egymással szemben toleránsak legyünk, tehát hogyha a másik hibázik, attól még nem feltétlenül kell, hogy abból, hogyha észleljük ezt a hibát, egy baleset alakuljon ki. Nyilvánvaló, hogy mindenki ahogy él, úgy közlekedik valahol, tehát fontos lenne, hogy ez a, ne csak a szabálytudatosság legyen jelen, hanem legyünk előreláthatóbbak. Ennek a technikai része, ami túlmutat most már egy kicsit az ellen a közlekedési kultúrás definíción, az, hogy defenzíven vezessünk, tehát hogy nem várt veszélyekre is számítanunk kell, nyilván vannak kivéthetetlen körülmények, de alapvetően nagyon fontos lenne, hogy hogyan viselkedünk egy-egy közlekedési szituációban, mennyire vagyunk előzékenyek. Gyermekkorban mi már elkezdjük egyébként ezt a fajta nevelést, és fontos lenne, hogy a szülők ezt megfelelően támogassák, mert nyilván mindenki a szülővel tölti a legtöbb időt, ővelük közlekednek.
0: És amit a gyerkőc lát a szülőtől, valószínűleg ez ráragad.
1: Így van, de egész pontos tanácsokat adunk egyébként kisgyermekkorba is, tehát akár legyen az például, most mondok egy példát, szemkontaktus tartásod, ne csak a járművet figyeljék, hanem nézzék azt is, hogy a járművezető is figyel rájuk, hiszen hiába van nekik mondjuk zöldjelzés egy gyalogátkelő helynél, hogyha nem figyel a járművezető, akkor viszont akkor is el fogja ütni, hogyha nem. Vagy hogy milyen irányba, hogyan nézzenek el, tehát ezeket tudatosítani kell gyermekkorba, és ezek fontos szabályok. És nyilván itt kapcsolódik a közlekedési kultúra is, ezt is el szoktuk nekik mondani, hogy jó esetben, hogyha ez a szemkontaktus megfelelő, akkor a járművezető időben meg fog állni, még inteni is fog nekik, hogy látja, hogy ott állnak, hogy természetesen megadja az elsőbséget.
0: Na hát igen, egy időben sokat vezettem, és elég sokat közlekedtem az utakon, hát van szükség szerintem is arra, hogy felhívjuk a figyelmet, felhívjátok a figyelmet arra, hogy bizony itt emberekről van szó, embertársainkról, úgyhogy érdekes, hogy hogyan készültük, vagy mivel készültök, zenélünk, aztán pedig rátérünk a programokra, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrip reggel, május 8-án, pénteken, 4:10 is elmúlt, már folytatjuk beszélgetésünket dr. Molnár Ernő rendőr alezredessel. A közlekedési kultúra napja a mai témánk, ami hivatalosan május 11-én esedékes, de ahogy az előbb is említetted, már ma megkezdődnek a különböző programok.
1: Így van. Nyilván ugye a nap legfontosabb üzenete, hogy a balesetek jelentős része nem műszaki hiba miatt történik, hanem figyelmetlenségből, türelmetlenségből, vagy agresszív közlekedési magatartásokból, és a szervezők azért ezt a szemléletformálást választották, ahol ezt a hangsúlyt helyezik előtérbe, hogy hogyan figyeljünk jobban egymásra az utakon, hogyan adjunk elsőbséget, hogyan közlekedjünk udvariasabban és biztonságosabban. Lesznek országos rendezvények, egyébként erre van egy külön oldal, tehát hogyha valakit éppen nem tartózkodik itt, de mégis szeretne kirántogatni valamilyen rendezvényre, mindenféle aktivitásra, akkor megtalálja ezt, beüti csak annyit, hogy közlekedési kultúra napja, és meg fogja találni a programokat. Ehhez csatlakozott egyébként Tolna vármegye is, és direkt nem a rendőrséget mondom csak, mert igazából vannak együttműködő partnereink ezekben a rendezvényekben. A nap aktualitását nyilván az is adja, hogy egyre többféle közlekedési eszköz jelenik meg az utakon, ugye elektromos rollerek, nagyon sok helyen például az egynyomó haladó járművek, ugye a legsérülékenyebb közlekedők a téma, a gyalogosok, kerékpárosok, a rolleresek, mikromobilitási eszközzel közlekedők, és ez itt nyilván alapvetően biztonsági szabályokról van szó, tehát olyan tanácsokat próbálunk adni, amik úgy gondoljuk, hogy fontosak lehetnek a közlekedők számára. Visszatérve a kérdésedre, igazából nálunk már ma elkezdődnek ezek a programok, egész pontosan délután 14-től 18 óráig Pakson az Atomtéren, ahol nagy szeretettel várunk mindenkit, ott is ugye gyalogos, kerékpáros, rolleres közlekedéssel kapcsolatos kitelepülések lesznek, de érdekes eszközöket szolgáltatunk ehhez a játékhoz, tandemek lesznek, gokártok például, illetve ilyen puttonyos kis kerékpárok. Úgyhogy nagy szeretettel várom mindenkit, biztos, hogy élménydús lesz ez a program. Folytatódni fog 10-én, tehát már hétvégén is lesz még program. Bonyhádon 9 és 12 óra között szintén gyalogos kerékpáros közlekedést bemutató különböző kis rendezvények lesznek, de itt a Völtség Motoros Egyesület is csatlakozik hozzánk, és lesz egy motoros felvonulás is, amit ők szerveznek, és ugye két helyen lesz majd zárt, tehát iskolai foglalkozás alsó osztályosoknak. Ez május 11-én Pakson, az általános iskolákban, illetve szintén május 11-én délelőtt a Tamási Vőc általános iskolába. És két rendezvény van még, direkt az utoljára hagyom a legnagyobbat szerintem, ami a legnagyobb lesz. Ugye Dombóváron lesz egy 9 és 10 óra között a Hunyadi téren egy kitelepülés, ott is gyermekkorúak részéről lesznek baleset megelőzési kitelepülésünk, és akkor itt a legnagyobb, amit igazából szeretnénk is kérni mindenkit, hogy aki csak teheti, jöjjön el, mert szerintem elég látványos dolgok lesznek, meg elég jók. 9 és 14 óra között a Garai téren lesz május 11-én egy kitelepülés, ahol a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Vöröskereszt, a MÁV ZRT közötti személyszállítási igazgatósága lesz, illetve ott lesz a rendőrség is, és lesz egy kuriózum, a MÁV személyszállítási ZRT jóvoltából itt lesz egy Ikarusz farosbusz, ami egyrészt kiállítási kelléke is lesz ennek a kitelepülésnek, másrészt meg szeretnénk biztosítani lehetőséget szerencsésebbeknek, nem tudom, hogy majd hogy fogunk felférni rá, hogyha túl sok érdeklődő lesz, de minden egész órában szeretnénk indítani egy ilyen körjáratot, élménybuszozást, hogyha úgy tetszik. A Béri Balog Ádám utca csatári körforgalom elkerülő és a Hunyadi utca érintésével, de nyilván lehet fotózkodni, tehát fel lehet szállni majd itt is a buszra, meg lehet tekinteni. A paramétereit, hogyha műszaki kérdések vannak ezzel kapcsolatban, de a buszsofőr fogja elmondani. Igazából, amit mi szervezünk, tehát ugye közlekedésrendészetről fogunk lenni, mi hagyományosan szeretjük ezeket az érzékenyítési dolgokat, tehát érzékenyítő teszteket fogunk. Lesznek vízek, érzékenyítésben pedig, amikor megtapasztalhatnak bizonyos dolgokat, a felnőtteknek a biztonsági szimulátort javaslom, ahol 10 km/h sebességgel lehet lecsúszni, bekötött több mellett természetesen. és ez egy nyilván mindenki számára egy olyan élmény, hogy ne tapasztalja meg senki se, de hogy 10 km per órás becsapódás is már mit jelent, és hogy mennyire nem igazak azok a tévhitek szerintem, hogy önmagunk meg tudjuk ezt akadályozni, hogy mondjuk kirepüljünk az autóból. Amik még lesznek, ugye lesznek szimulációs szemüvegeink, amiket rendszeresen használunk, ezek nyilván ittasságra, ezekkel kapcsolatban lesznek külön játékok, illetve a drogfogyasztásra is vannak ilyen szimulációs szemüvegeink, és természetesen lesz a kicsiknek is különböző játék lehetőség. Felállítunk egy jelképét az ORFK OBB-nek, tehát a közlekedési részlegünkön, és ott egy BB Marci nevű felfújható óriás bábúval lehet fényképezkedni, csatlakozó kampány is bekapcsolódik, tehát a biztonságövel kapcsolatos dolgok is, és a gyerekek vonulhatnak, majd segítünk ott, és ővelük is csinálunk közös képeket a gyalogátkelő helyen, hogy felhívjuk a figyelmet ezzel is, hogy ők esetleg beszélnek, vannak kitéve még ilyen helyeken is.
0: Na hát nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, és gondolom, hogy rengeteg munkátok van bennem, de hát zenélünk, aztán pedig innen folytatjuk. Maradjon velünk! Ez az

0: Ez az Antrics reggel, 4 perc múlva 9:30 lesz, május 8-án, pénteken. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Molnár Ernő rendőr alezredessel, akivel mai témánk a közlekedési kultúra napja, amely május 11-én esedékes, de már ma május 8-án például Pakson lesz egy esemény, egy kitelepülés, meg aztán tényleg átvettük, hogy 11-éig mennyi minden lesz itt Tolnában. De egy picit térjünk ki szerintem arra, hogy említetted, hogy itt Szekszáron a Garai téren milyen fajta érzékenyítő megoldásokat alkalmaztok, például ezek a részek szemüveg, vagy kábítószerű szemüveg, vagy a mi volt a szimulátor, a zövvel.
1: Biztonsági szimulátor?
0: Igen, ezt kerestem, hogy mennyire van szükség ma arra, hogy egy kicsit ilyen interaktívabb, játékosabb formában próbáljátok meg a bűnmel, vagy a baleset megelőzést valahogy oktatni, vagy nem is tudom, hogy ez mit lehet ezzel kezdeni.
1: Szerintem nagyon lényeges az, hogy ezek az érzékenyítések, ezek jelen legyenek a repertoárba. Uh-huh. Tehát vannak olyan játékaink is, itt is lesz egyébként egy ilyen kreszt táblánk, ami meg lehet forgatni, tehát egy kreszkerék, illetve pinkó tábla, aminek az a lényege, hogy ezek nyilván tudás alapú játékok, uh-huh. a különböző témaköröket lehet rajta cserélni, az illető megtekeri mondjuk ezt a szerencsekereket, kijön egy téma, egy kresszel kapcsolatos téma, húzunk egy kártyát, fölteszünk egy kérdést, három választási lehetősége vagy kettővel, uh-huh. és hogyha az illető tudja a választ, akkor kap egy kis ajándékot, ha nem, akkor beáll a sor végére, és akkor újra próbálkozhat. Uh-huh. De ez mellett én szerintem nagyon fontos az, hogy megtapasztalják azokat a dolgokat, amiről beszélünk, és vannak már olyan eszközeink, illetve kaptunk például a közelmúltba egy idős ruhát, amit úgy kell elképzelni, hogy ez egy szett, ami egy táskában van benne, közel 60 kiló, ami arról szól igazából, hogy most így bután hangzik, hogy idős ruha, de gyakorlatilag annyit jelent, hogy súlyokkal van tele a ruha, de a nyaktól kezdve a bukáig mindenre van súly, és ez kiegészül különböző más elemekkel is. Tehát van rezgőkesztyű benne, ami azt szimulálja, hogy valakinek mondjuk a vérkeringése már nem olyan, vagy kézremegése van, vagy ízületi bántalmai vannak, illetve van többfajta személy.

0: üveg is ehhez, azt hiszem 6 darab is van, de amik kifejezetten az időskori szembetegségeket szimulálják, tehát ilyeneket például, hogy farkasfogság, vagy szürke hályog, zöld hályog, és ezt legutoljára ezt érzékenyítés, ezt csak fiatal felnőttekre lehet feladni ezt a ruhát, és a PTL KPVK-val közösen csináltunk ilyen fajta dolgot, sőt egy kutatás is lesz ebből. Tehát fontosnak tartjuk, hogy ezt megtapasztalják, és sok olyan dolog előjön egyébként, amire mi se számítunk, és nyilvánvaló, hogy mi nem annyira jogszabályokat helyezzük hangsúlyba, hanem gyakorlati tanácsokat akarunk adni a közlekedőknek, hogy tanuljunk egymás hibájába, vagy amiket mi látunk rendőrként, hogy ne legyenek olyan értelmetlen balesetek, sőt, ugye a legjobb baleset az, ami meg se történik nyilván. És ezt nagyon fontosnak tartjuk az iskolák tekintetében is. Tehát rendszeresen járunk ki előadásokat tartani, ezeket az eszközénket ott is felhasználjuk, digitalizációt is nyilván egyre gyakrabban alkalmazzuk, tehát vannak már itt olyan dolgok, amivel fel lehet kelteni az érdeklődést. Nyilván az lenne jó, hogyha ezt mindenki meg is fogadná, mert akkor annál kevesebb lenne itt a dolog. És úgy, itt például itt a rolleres témánál is alapvetően mi baleset megelőzési tanácsokat adunk. Tehát mi is járunk különböző olyan konferenciákra, ott kapunk érdekes információkat, de a rollernél is nyilván a fejvédelem, meg az, hogy bukós is okunk legyen. Most például azt hallottam legutoljára, meg nyilvánvaló, hogy ezt tudják az orvosok is, hogy nem mindegy, hogy milyen bukós isakot használ valaki. Tehát a legtöbb felsérülés az arcsérülés. Tehát ott sajnos azt kell mondjam, hogy repülnek a fogak. Igen. És az a baj, hogy tényleg kiskorban is már, tehát itt van már velünk él ez a rolleres történet, meg a mikromobilitás is, de gyakorlatilag ugye a szülő esetleg megveszi már nyára a gyereknek, a kiskorú gyereknek ezt a közlekedési eszközt, és gyakorlatilag az álomból úgy lesz rémálom, hogy be van tervezve a nyaralás, és közben utána meg nem mennek nyaralni, hanem egész végig mondjuk esetleg a kórházba látogatják. Igen. Tehát ezt lehet, hogy érdemesebb lenne előtte átgondolni, és nyilván mondom, ez velünk van meg, tehát haladunk a kórral, nyilván mindenki ezt meg fogja vásárolni, ezt fogja alkalmazni, de azért ezeket a minimum dolgokat be kell tartani, mert nagyon súlyos következményei vannak, és pont egyébként a Balassa János Kórház gyermek osztályának vezetőjével csináltunk egy közös riportot, ahol arról számolt be, hogy milyen fajta sérüléseket szenvednek ezek a gyerekek. Tehát ezekről beszélni kell, és ezek a rendezvények nagyon jók.
1: Tehát egyrésztről igen, másrésztről pedig szerintem akkor most már ledönthetjük azt a képet, ami talán a régebben beleívódott a közbe, hogy amikor ilyen balesetmegelőzés vagy bűnmegelőzés van, akkor emberek leülnek a padsorokba, valaki kiáll eléjük, és akkor elmondja, hogy vegyétek fel a bukósisakot, mert most már ennél többről van szó.
0: Így van, tehát mondom, szerintem ezért fontos az, hogy gyakorlatilag tudjunk maradni. Önmagában az már, most ez nyilván fiatal korban is már ez így alakul ki, ők már úgy szocializálódott mondjuk ez a generáció, hogy mondjuk egy baleset megelőzési videót sem feltétlenül fog megnézni. De hogyha megtapasztalhatja, akkor meg ezek korcsoportoktól is függnek. Tehát van olyan programunk, amit mondjuk középiskolásokkal csinálunk, és mondjuk egy autószerelő csapat volt 13 fővel, és nekik végig erről szólt. Tehát volt egy általános beszélgetés velük, ugye ők zömük már szerzett B-kategóriás jogosítványt, vagy éppen annak a megszerzése előtt álltak. Beszélgettünk különböző ügyekről, amiket ők foglalkoztatta, ők dobták fel egyébként ezeket a témákat, de utána elmentünk egy gépkocsi vezetési szimulátoros dologra, és már rögtön ki is értékeltük, hogy még voltak a hibáik, holott most szereztek jogosítványt.
1: Igen.
0: Őket is beleütöttek a biztonsági szimulátorba, készítettünk videót róla, megnézhették, elmondhatták, hogy mit éreztek akkor, amikor beleültek. Ugyanígy ezeket a szimulációs szemüvegeket is alkalmaztuk, tehát ez a korosztály, és ez is nagyon érdekes, hogy egy csomó olyan plusz dolgot tudunk meg mi is, amikor felkészülünk egy-egy ilyen előadásra, vagy egy-egy ilyen előadás sorozatra, hogy például van, én nem vagyok nyilván orvos, de van az agyunknak egy olyan része, prefrontális lebenynek hívják, hogyha jól mondtam, remélem jól mondtam, hogy ami igazából a döntéshozatalér, meg a veszélyérzékelésért felelős. És ez ugyanúgy, mint ahogy ahogy nő a testünk, tehát mintha 24 éves korban érjük el ennek a végét, de holott 17 évesen már jogosítványt szereznek. És ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk például ezekbe a gyerekekbe. Ez az ilyen fajta kitelepülések, megbeszélgetések, ez erre is lehetőséget biztosítanak.
1: Így van, és nyilvánvalóan más, mert hogyha az ember csak belegondol, hogy 10 km/h semmi, aztán amikor beleül abba a szimulátorba, akkor megérzi, hogy ó, hát azért ez nem volt kellemes, és nyilvánvalóan ugyanez a részek szemüveg, vagy az idős ruha, amit említettél. Hát sok sikert kívánok akkor a programokhoz, és köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönjük a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várunk.
1: Minden jót. No hát a folytatásban rátérünk még az időjárásunkra, mert hogy érkezik a hétvége, azt is meglessük, úgyhogy tartson velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
6: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogóra.hu.
7: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel, milyen kis pozitív dal volt ez, olyan jó kedve lett az embernek hirtelennyiben. Nézzünk rá az időjárásunkra, hogy hát ha majd attól még jobb kedvünk lesz. Ma egy egészen kellemes májusi időjárásban lesz részünk, olyan 22 fok környékén alakul majd a maximum, változóan napos felhős égbolttal, az UV-re arra azért figyelni kell majd 11 és 15 óra között, legalábbis erre figyelmeztetnek bennünket az időképen. Emellé fontos megjegyezni még, hogy azért a pollen szezon tavaszi csúcsidőszaka az tart, emiatt pedig a nyíl, a tölgy, a dió, az eperfafélék, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja közepes, magas, extrém magas szintet is elérhet, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Emellett pedig még arra, hogy időjárási front ugyan nincsen felettünk, de kezdetben a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok is előfordulhatnak, emellé pedig vérnyomás problémák, keringési panaszok is jelentkezhetnek, úgyhogy erre azért figyeljen oda a mai nap folyamán. Divat tippünk nyilvánvalóan nyárias öltözet, és ígértem, hogy megpillantjuk még a hétvégét is, hogy lehessen egy kicsit tervezni programokat. Hát lehet kültéri programot szervezni, mert hogy 24, 25, 26 fokunk is lehet akár már vasárnap, és hát holnap még naposabb lesz majd az idő. Vasárnapra közepesen felhős égboltot jeleznek, de hát ez nem szegheti kedvünket, egy jó kis kirándulás az adja magát. Úgyhogy így készüljön és így kalkuláljon mára, meg a hétvégére is. Jó szórakozás, bármilyen programot is szervez majd. Zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 13 perc múlva 10 óra lesz május 8-án pénteken, ez az Antrit reggel, gyorsan összegezzük. Mozgalmas volt az elmúlt 4 óra, az egyszer biztos, mert a napi ötöst tartottunk, ezúttal a napi ötös tagjai kérdezhettek tőlünk egy-egy kérdést, de annyira nem is volt félelmetes, vagy hát inkább féltem, mint sem, hogy megijedjek, ugye? Aztán arról beszélgettünk, hogy mindenféle hírekről igazából terápiás kutyákat használhatnak a stresszes egyetemisták, a Sleep City alkalmazásról beszéltünk, arról, hogy ma van a fagylalt napja, már mindenféle ízekben lehet fagylaltokat kapni, illetve receptet is adtunk a hétvégére. Végül pedig dr. Molnár Ernő rendőr alezredes volt a vendégünk, akivel a közlekedési kultúra napjáról beszélgettünk, és most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvenceim, meg a tegnap slágeré Géci Adriennel, aztán hétfőn reggel még egyszer együtt kerünk majd, aztán pedig majd Vörös Levente kollégám vált a reggelben. Tehát addig is kellemes hétvégét, Fekete Dávid vagyok, a viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól.
8: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak szektorának újragondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: Elmúlt 10 óra, szép pénteket kívánok mindenkinek. Remélem, hogy már túl vannak a reggeli rohanáson, a kávé is elfogyott, és most jut egy kis idő fellélegezni. Mi pedig hozzuk tovább a jó zenéket, hogy könnyebben teljen ez a péntek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Úgy néz ki, hogy végre tényleg megérkezik a kora nyár Szexádra is. A hétvégén jellemzően napos, kellemes idő várható. Délutánonként akár 25-27 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Szóval, aki már tervezgeti a hétvégi programot, a borvidéki sétát, egy kertészkedős délutánt, vagy akár egy kiülős kávézást a belvárosban, az jó esélye megúszva esőkabát nélkül. Persze azért Magyarországon vagyunk, így teljesen eseménytelen idő most sem lesz. Ma még előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, főleg az ország keleti részein, de estére ezek mindenhol lecsengenek. Holnap is sok napsütésig érkezik, időnként gomoly felhőkkel, és néhol még kialakulhat egy gyors zápor, de összességében nagyon kellemes tavasz végidő várható. Vasárnap pedig még szinte nyárias hangulat jöhet, sok napsütés, enyhe szél és akár 28 fokos csúcshőmérséklet is lehet a térségben. Ez már tényleg az az idő, amikor előkerülnek a napszemüvegek, a teraszok megtelnek, és valószínűleg a szexádi fagyizókban sem lesz rövid a sor. Azért a reggelek még frissek lesznek, úgyhogy korán indulóknak továbbra sem állt egy könnyebb kabát, de úgy tűnik most már tényleg kezdjük magunk mögött hagyni a szeszélyes áprilisi hangulatot, és valljuk be, erre már nagyon-nagyon vártunk.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van Szexárdi is, ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A szeder az egyik legnépszerűbb kerti gyümölcs, nem véletlenül, könnyen nevelhető, jól bírja az időjárást és ráadásul finom meg egészséges is. Tele van antioxidánsokkal és C-vitaminnal, ezért sokan ültetik a kertbe vagy a nyaralóbait Szekszárdon is. Mégis gyakran előfordul, hogy a bokor szépen nő, a termés viszont jóval kevesebb a vártnál, pedig a megoldás sokszor egy nagyon egyszerű kertészeti fogás lehet. A szeder leginkább a napos, meleg helyeket szereti, fontos számára a rendszeres öntözés és a tápanyagban gazdag talaj. A hosszú vesszük miatt érdemes támrendszert is kialakítani, így könnyebb kezelni a növényt és szebb marad a kert is. A szakértők szerint a bőséges termés egyik titka a vesszők visszacsípése. Az első éves hajtások végét érdemes néhány centivel visszavágni, mert ettől a növény oldalhajtásokat hoz, és pont ezeken az új ágakon jelenik majd meg a következő év termése. A szeder ugyanis kicsit türelmes növény, az első évben még csak növekszik, a második évben kezd igazán teremni, ha pedig több oldalhajtás fejlődik, több lesz a termőfelület is, vagyis több lehet a leszületett gyümölcs. Szóval néha tényleg egy apró meccésen múlik, hogy csak pár szem szeder kerül a tálba, vagy egész nyáron lehessen miből csipegetni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóban mi lesz?
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata. Itt nyírségi gombóc levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz sertés ragú sztroganoff modra jászmirizssel. A B menü pedig leves plusz diós guba vanília sodó. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk borzosveknivel. A főételek közül pedig kérhető rétes vagy választható hús pogácsa rizssel és salátával, a címenű pedig vasi pecsanye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Péntek délelőtt van, kell egy kis lendület, ami rögtön jobb kedvre hangol bennünket, és ez most garantáltan meg is érkezik. Egy olyan dal következik, amit szinte lehetetlenül bekibírni szerintem. Már is jön Gala és a Freed From Desire, mit a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Közeledünk 11 órához, úgyhogy mindjárt jönnek a hírek. Odakint igazi májusi délelőtt, mi pedig hozzuk tovább a kellemes zenéket mindenkinek, aki dolgozik, autózik, vagy csak egy kis kikapcsolódásra vágyik. Számítok a figyelmükre a híreket követően is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjain újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Elmúlt 11 óra, hírek mögöttünk, a jó zenék viszont előttünk, akár a konyhában sürögnek, forognak, akár még dolgoznak, küldünk egy kis pénteki lendületet és sok mosolyt innen a rádióból.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Még ezen a héten lehet szavazni az év tesi tanára 2026 program Tolna vármegyei jelöltjeire. A kezdeményezés célja, hogy elismerik azokat a pedagógusokat, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást és természetes része legyen az életüknek a sport. A programot a Magyar Diák Sport Szövetség és a KNTH-ban kérdette meg, és országosan óriási érdeklődés kíséri. Idén közel 11 000 jelölés érkezett, csak nem 1800 testnevelő tanára. A szakmai zsűri ezek alapján választotta ki vármegyénként a legesélyesebb pedagógusokat 3 kategóriában. Tolna vármegye több iskolája is képviselteti magát, és Szekszárd neve is ott van a jelöltek között. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában például Valaher Gábor, a Tolna vármegyei szakképzési centrum, Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola testnevelője is versenyben van az év tesi tanára címért. A szervezők szerint a tesi tanárok szerepe sokkal többről van szó, mint egy osztályzat. Gyakran rajtuk múlik, hogy a gyerek megszereti a sportot, megtanul-e csapatban gondolkodni, vagy később egészségtudatos felnőtt lesz-e. És ezt valószínűleg sokan saját emlékből is tudjuk. Mindenkinek volt olyan tesi tanára, akitől rettegett, vagy akit soha nem felejtett el. A szavazás május 11-ig tart, naponta egy voks adható le egy IP címről. A vármegyei győzteseket május 12-én jelentik be, utána pedig indul az országos forduló.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Május 16-án egy különleges kulturális programmal készül Szexed. A messziről jött, gyökeret vett országos fazekas pályázat díjátadója és kiállítás megnyitója várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Házában. Ez az esemény a Hagyomány és a Mesterség ünnepen, ahol a fazekasság legszebb alkotásai kerülnek reflektorfénybe. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a kiállítás megnyitójával, majd a pályázat értékelése és a díjak átadása következik. A nap folyamán szakmai programok is várják az érdeklődőket, lesz tálatvezetés, előadás, sőt élő bemutató is, ahol a sárközi fazekasság hagyományaival ismerkedhetnek meg a látogatók. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és aki lemaradna a megnyitóról, annak sincs ok aggódni, a kiállítás egészen június végéig látogatható. Ha szeretik a népi kultúrát, a kézműves hagyományokat, akkor ott a helyük. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
5: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata, itt nyírségi gombóclevest ebédelhetünk, az A menü leves plusz sertés ragú sztroganoff modra jászmirizssel, a B menü pedig leves plusz diós guba vaníliasodóval. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk borzos veknivel. A főételek közül pedig kérhető rétes vagy választható hús pogácsa rizssel és salátával, a C menü pedig vasi pecsanye, petrezselymes burgonyával és joghurt. Salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ha már közeledik a hétvége, jöjjön valami igazi pörgés, lati ritmusok, nyári hangulat és egy dal, ami mindig megmozgatja az embert. Már is forog Donomás Lágere, mit a Rádió Antriton. További szép napot, jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, lassan dél, úgyhogy mindjárt érkeznek itt nálunk a térség legfontosabb híreim, utána pedig jövünk vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. További szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk: Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasább burgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Andritban.
7: Mesemondó verseny a könyvtárban. A sportközpont is csatlakozik a Tour de Hungary befutó programjához. Pénteken még lehetnek záporok. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Andritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A napokban tett feljelentést a dombóvári rendőrkapitányságon az a helyi férfi, aki még 2025 nyarán talált az interneten egy befektetési lehetőségről szóló hirdetést. Először telefonon hívták fel, és akkor még nemet mondott, de másodszorra meggyőzték, ezért befizette az első 100 000 forintot, amit euróra váltva utalt el. Ezt követően egy alkalmazáson keresztül tartották vele a kapcsolatot, hetente vagy két hetente hívták az aktuális lehetőségek és befizetések miatt. Egyenlege alakulását egy kereskedési platformon tudta követni. Annyira meggyőzte az üzletkötő, hogy egyszer 5 millió, aztán még 3 millió forint kölcsönt vett fel befektetési célnal. Azt követően újabb ajánlatot kapott, de már nem akart több hitelt, és jelezte, hogy nem szeretne többet befektetni. Az üzletkötő meggyőzte, hogy segítsen különböző utalásokban. A magyarázat az volt, hogy a kereskedéshez szükséges, hogy legyen pénzmozgás a számláján, ezért utalnak majd oda különböző összegeket, amiket tovább kell küldenie. A kérésnek eleget tett. Az egyenlegén ekkor már közel 57 ezer dollárt látott, amit szeretett volna kivenni, de a feltételként szabott újabb 2 milliót már nem volt hajlandó befizetni. Ezután még kísérletet tettek, hogy kicsalják a pénzét, a teljes összeg elvesztésével fenyegették, majd megszakadt a kapcsolat. A rendőrség továbbra is kéri, hogy legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél. A kapcsolatfelvételkor használt telefonszámot és a hirdetőt célszerű internetes böngészőn ellenőrizni, ezzel elkerülhetik, hogy csalás áldozatává váljanak. A rendőrség napja alkalmából az év Tolna vármegyei rendvédelmi alkalmazottja elismerést azok a rendőrségen dolgozó rendvédelmi alkalmazottak kaphatják meg, akik kiemelkedően eredményes szakmai munkát folytatnak. Az idei évben Nagy Né Ferenc Lívia rendvédelmi igazgatási alkalmazott vehette át a megtisztelő címet, aki 2013. szeptember 1-től dolgozik a Tamási Rendőrkapitányságon előadóként. 2019. februárjától a Tamási Rendőrkapitányság segédhivatalának részlegvezetője. Munkáját magas színvonalon, nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen, precízen látja el. A Tamási Rendőrkapitányságon kiemelkedő tevékenységet végez az újonnan felszerelő rendvédelmi igazgatási alkalmazottak ügykezelő feladatainak betanításában. Az aktuális ügykezelést érintő változások ismertetésében, oktatásában, gyakorlati megvalósításában kiemelkedő szerepe van. Az I.S. Gyula Könyvtár mesemondó versenyt hirdetett Lázár Ervin születésének 90. évfordulója alkalmából általános iskolai gyerekek számára, amelynek részleteiről Nemes Ritát, a gyermekkönyvtár osztályvezetőjét kérdeztük.
8: Május 5-én tartottuk a Lázár Ervin születésnapjának 90. évfordulójára meghirdetett mesemondó versenyünket, az I.S. Gyula Könyvtárban, a Tudás Központban. Könyvtárunk nagyon fontosnak tartja az egyik legjelentősebb kortársíró, gyermekíró emlékének méltó ápolását, hiszen az ő munkássága ugye a Tolna megyei alsó rácegres pusztához és környékéhez, illetve Szekszárdhoz is kötődik. Maga is így vallott, nem kétséges, minden a nagy cederfánál kezdődött. Ezért hirdettük meg idén a mesemondó versenyt, melyre főleg Szekszárdról, de Paksról és Kurdról is érkeztek versenyzők, összesen 14 nevezés volt, amiből 11-en tudtak végül eljönni a versenyre. A program nyitányaként a Garai János Általános Iskola drámacsoportja Hefner Edith drámapedagógus vezetésével idézte fel Lázár Ervin alakját, és adta elő a Vacskamati virágja című mesét. A versenyen két első helyezés született, Jankovics Marcell, a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskola első osztályos tanulója adta elő a Hazudósegér című mesét, és Szét Szilárd Ágoston, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 5. B osztályos tanulója pedig a Bárány felhőbodorító című mesével nyerte el szintén az első díjat. A kellemes hangulatú szép délután adta az ötletet, hogy ezentúl minden évben a születésnapon rendezzünk hasonló megmérettetést, úgyhogy erre már most bárki készülhet. Lázár Ervin tiszteletére pedig a mai naptól gyermekkönyvtárunk viseli az egyik mesehőszének, Mamintinek, a kicsi zöld tündérnek a nevét.
7: A Gemen ZRT 1,7 millió csemete ültetése mellett 41 tonna kocsányos és kocsánytalan, illetve csertölgymakot is vetett a most véget érő őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során. A Gemen ZRT a fenntartható erdőgazdálkodás alapján végzi erdősítési feladatait. Az erdők megújítása során a szakemberek őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ennek tükrében zajlik közel 30 éve az idegenhonos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokra, amely feladatból az elmúlt ültetési idényben 110 hektár valósult meg. A meglévő erdőterület bővítését szolgáló erdőtelepítések során 10 hektár új őshonos erdőt ültettek a gemenci erdészek ott, ahol korábban mezőgazdasági termelés zajlott. Szerdán tartottak sajtótájékoztatót a Torda Hangdi Kenrék párverseny szekszárdi befutójával kapcsolatban, ahol Kakas Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogyan kapcsolódik be a sportközpont a május 15-i befutó programjába.
9: A szervezés első percétől mi voltunk a kapcsolattartók, ugye itt az intézetek meg a versenyszervezők között. Hál' Istennek tényleg rugalmasan működött minden, úgyhogy nem sokszor kellett igazából nekem e-mailezgetnem ezzel kapcsolatban. Tényleg a várostól a kollégák, a rendőrségtől kezdve a vagyonkezelőn át, tényleg mindenki, a tűzoltóság, akivel kapcsolatba kellett lépni, mindenki segítőkész volt, azonnal jöttek, mindenki próbálta a legjobb megoldásokat megtalálni minden helyzetre. Ugye, ahogy említve is volt, tényleg ez a város lezárása, a város életének a valamelyest megbénítása vagy megnehezítése lesz a legfőbb kihívás. Reméljük tényleg a minden lakos megértő lesz ebből a szempontból, mert tényleg ez egy olyan esemény Szekszárd életében, ami nagyon ritkán kerül erre. Nagyon nagy marketing értékkel bír a világ, szinte minden táján látni fogják a versenyt is, és persze így Szekszárdot is. A két helyszín az a Kálvária királtó, ahol a hordokból alakítunk ki egy kerékpárt, ezt nagyon szépen köszönjük a helyi borászatoknak a felajánlást a hordokra, és ide kijelzünk egy nagy molinót, amely hirdeti, hogy Szekszárdon van ez a helyszín. A másik pedig a méltán híres Bartina együttes fog egy élőképet alkotni a Béla Király téren, ami szintén egy kiemelt megjelenés lesz a verseny közben. Igazából két egyesület is működik, az egyik a sportközpont szakosztályai között, ők az utánpótlásra vannak specializálódva, a másik pedig a Szekszárdi Kerékpáros Egyesület, ők pedig inkább a felnőtt versenyzőket versenyeztetik, és nálunk a sportközpontnál egyre nagyobb sikerek vannak. Ebből látszik, hogy Mára Marosi Alexa el is igazolt egy belga, mondjuk úgy, hogy profi együtteshez. A felnőtteknél pedig látjuk, hogy Filutás Viktor révén azért van egy olyan versenyző, aki Magyarországon egy eléggé elismert név ebben a sportban.
7: Pénteken északon szakadozott a felhőzet, változó napsütés, a valószínű, még a déli ország félben határozott a felhőzet, gómai felhőzet várható, inkább délelőtt előforduló bujkálóbb napsütéssel. Délelőtt zömében csapadékmentes idővel lehet számolni, csak kis eséllyel elvétve lehet futóhelyi zápor, elsősorban az északkeleti határvidéken. A déli óráktól ismét nő a szorványosan záporok, zivatargócok kialakulásának esélye. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szekszárdon péntek hajnalban 11, napközben 23 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elmúlt dél, jó étvágyat kívánunk azoknak, akik most készülnek ebédelni. Pénteken sokaknál már a hétvégi tervek járnak a fejben, mi pedig gondoskodunk róla, hogy jó hangulatban teljen a délután kezdete is.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Van az a zöldség, amit szerintem sokan szexádon is azonnal összekötnek a menzás emlékekkel. A cikla tipikusan ilyen. Gyerekként sokan inkább arrébb tologattuk a tányéron azt az ecetes, bordós savanyúságot a rizses hús mellett, mint hogy örömmel megegyük. Aztán eltett pár év, és a cikla egyszer csak menő lett. Ma már ott van a turmixokban, a salátákban, krémlevesekben, sőt, még desszertekben is. És ami a legérdekesebb, nem csak a színe miatt kapott új esélyt, hanem mert egyre több kutatás bizonyítja, hogy tényleg jót tesz a szervezetnek. A cikla egyik nagy előnye, hogy természetes nitrátforrás, ez elsőre talán nem hangzik túl jól, de a szervezetben olyan anyaggá alakul, ami segíti az erek tágulását és a jobb vérkeringést. Magyarul hatékonyabban jut el az oxigén a sejtekhez, ami miatt energikusabbnak érezhetjük magunkat. Nem véletlen, hogy sportolók is előszeretettel isszák a cikla levet edzés előtt. És nem csak az állóképességnek tesz jót, a magas rostartalma miatt az emésztésünk is hálás lehet érte. Ráadásul tele van vitaminnal, forsabbal, vassal és káliummal is, közben pedig nem egy nehéz, hízlaló ételről beszélünk. Érdekes, hogy ma már sokan sütve szeretik a legjobban, mert ilyenkor kicsit édeskés, karamellizált íze lesz. Hideg ciklalevesként például a közelgő melegebb napokon is remek választás lehet, és valljuk be, szexádon azért a jó alapanyagokat mindig is tudtuk értékelni. Persze azért vannak apró mellékhatások, a cikla legendásan fog, a kezet, illetve a ruhát is többek között. Az biztos, hogy a cikla ma már jóval többet jelent egy kötelező savanyúságnál, talán itt az ideje újra felfedezni ezt a régi klasszikus, mert lehet, hogy gyerekként nem szerettük, de felnőttként már egészen más szemmel nézünk rá.
1: Rádió Antrit!

0: számok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A kórus muzsika szerelmeseit várja Szekszárdon a Tolna vármegyei kórus találkozó május 16-án délután 3 órától. Ez az esemény évről évre fontos találkozási pont a megye kórusai számára. Nem verseny, hanem egy közös ünnep, ahol az éneklés szeretete kerül a középpontba. A rendezvény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon az együtteseknek és közösséget építsen a zenén keresztül. A színpadon többek között fellépnek női karok, kamarakórusok és pedagógus kórusok is, így igazán sokszínű műsorra számíthat a közönség. A klasszikus daraboktól egészen a könnyedebb kórus művekig. A rendezvénynek Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont, ahol a szervezők szeretettel várnak mindenkit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Maradunk a folytatásban is a jó hangulatnál, most egy kicsit modernebb, elektronikusabb vizekre vezünk, már is érkezik a Blondish és a neve Volcalon. Én nagyon-nagyon szerettem ezt a dalt, bízom benne, hogy önöknek is tetszeni fog. Szép pénteket kívánok mindenkinek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és egy épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonóm Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
9: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
10: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
11: Már nem lehet szívkártyával élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. Árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már nem lehet szívkártyával élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. A népszerű munkáltatói béren kívüli juttatással eddig bárhol lehetett pénzt helyettesítő fizetőeszközként vásárolni, de májustól az élelmiszerboltok kiestek a körből. A Széchenyi pihenőkártyát ettől a hónaptól kezdődően már csak szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness szolgáltatóknál lehet használni. Az új magyar kormány megalakulását követően árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A távközlési szektorban várhatóan legalább 4%-kal drágulnak a szolgáltatási díjak. A bankok esetében ennél nagyobb áremelések jöhetnek. A CIB bank már bejelentette, hogy a lakossági bankszámláknál 8% fölötti díjemelést fognak alkalmazni. Az OTP nem csak a banki számlacsomagok árát emeli, hanem az átutalási díjak is növekednek, hasonlóképpen döntött az Erste bank is. A most leköszönő kormányfő Orbán Viktor tavaly megállapodott a bankokkal a szolgáltatási díjak visszafogásáról. Az árbefagyasztással a lakossági kiadások mérséklése volt a cél. A miniszterelnök akkor úgy nyilatkozott, a legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy új kedvező áru ajánlatokat vezet be a lakossági ügyfelek számára. Nyomatékosította, hogy a bejelentés a televízió előfizetésre, az internetre és a mobiltelefonos szolgáltatásokra egyaránt vonatkozik. A Fidesz-KDNP kormány távozását követően a szolgáltatók úgy döntöttek, nem tartják a korábbi megállapodást, az áremelések júliustól lépnek életbe. Balesetveszélyes a Salgótarjáni Skate Park, a BMX-esek és gördeszkások sportlétesítménye. A területet lezárták. A közzétett képek tanúsága alapján a rámpák rögzítő elemei kikoptak, a burkolatokat elengedték a kötőelemek, ezért a használat életveszélyes. Az üzemeltető internetes fórumán többen úgy nyilatkoztak, hogy már 3 éve ilyen az állapota, de senki sem foglalkozott eddig a felújítással. A közleményben arról írtak, hogy a felújítással kapcsolatban később osztanak meg híreket, vagyis egyelőre nem tudható, hogy mikor lesz ismét használható a létesítmény. Legalább 21 ember meghalt és 61-en megsérültek egy közép-kínai tűzi játékgyárban történt robbanásban, jelentette kedden az állami hírügynökség. A robbanás hétfő délután történt a Yuannan tartománybeli Liuang városában. A település Kína tűzi játékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott. Xi Jinping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben rendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát, és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit.
10: Rádió Antrit időjárás.
11: A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Rádió Antrit FM 101.
7: Gyönyörű péntek délután kívánok itt az Antriton, 13 óra után 4 perccel, és igen, végre itt a hét utolsó munkanapja. Az időnk még annyira nem gyönyörű, de az is kezd azért egész szépé válni. Addig is itt vannak a dalok, Ávicsi és Rita Ora közösével, Alone Together-rel.
10: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Ain't Nobody egy tökéletes lazulós dal szólt itt az Antriton az elmúlt percekben, ahol bizony az ilyen mai kedvencek mellett a tegnap slágere is megszólalnak. Péntek van, úgyhogy a hétvégére és a pihenésre készülődve lassan már-már kicsit bulizhatunk olyan megunhatatlan énekesekkel, mint Gloria Estefannal. Ez a You'll Be Mine, Party Time, itt a Rádió Antriton.

0: ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak itt az Antriton május 8-án, véndegen járunk 13 óra derekán, amikor is a Mihályokat köszöntöm, mert hogy ők ünneplik a névnapjukat. A Mihály egyébként héber eredetű bibliai férfi néve, a Mikael. Magyar formája a jelentése ki olyan, mint az Isten. A név eredeti viselője pedig az egyik arkangyal, aki Dániel proféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében is említenek. De vannak születésnaposaink, akik ma ünnepelnek, illetve emlékezünk rájuk. Székely Bertalan magyar festőművész például ilyen, Harry S. Trumannel, az Amerikai Egyesült Államok 33. elnökével egyetemben, de a mai napon 100. születésnapját ünnepli Sir David Frederick Attenborough, angol zoológus, író, filmrendező. Hát igen, csak nagy ünnep ez Nagy-Britanniában, nagyon sok múzeum is csatlakozik, illetve a BBC is különféle vetítéseket tart az életművéből. Aztán ma ünnepelne még Görös János, olimpiai bronzérmes magyar labdarúgónk, de egyébként most vágja a tortáját Erik Iglesias, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, valamint 6ix9ine amerikai rapper is. Úgyhogy ez a születésnaposok névsora, gyorsan átlapozom az eseményekhez. 1886-ban történt ugyanis, hogy a Georgia állambeli Atlantában Dr. John Stith Pemberton kikeverte az első Coca-Colát, ugye ennek a receptjét azóta is nagy titokban őrzik. Aztán 1912-ben a magyarországi származású Adolf Cukor Famous Players Film Company néven megalapította a Paramount Pictures produkciós cég elődjét, hát ugye mi magyarok mindenhol ott vagyunk még a nagyvilágban is. 1945-ben a II. Világháború utolsó napja volt ez Európában, amikor is Németország kapitulált, végül pedig egy tavalyi esemény, olyan, mintha szinte most lett volna tegnap, a pápai konklávé megválasztotta 14. Leó pápát, azóta pedig ő a pápa. Úgyhogy ez minden, amit a mai napról tudni kell, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei viszont még jönnek a folytatásban, és Lady Gaga pedig énekel is mindjárt nekünk, ez lett tőlem a Poker Face.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanaz a névben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta pop ikonként tartják őt számon. Ő Lady Gaga és a Poker Face, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Jó gyorsan lepörgött első közös óránk itt az Antriton, mindjárt 14-et ütemmutató, úgyhogy gyorsan összeszedem a legfontosabb útinfókat, aztán persze a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel térek vissza a hírek után. A Survivor indít majd, ez lesz az Eye of the Tiger!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a Magyar-tengernél, a velencei túlvízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integráció. Állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra is elmúlt, már meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet. A hét utolsó munkanapján azért igencsak belendültek a közutasok, úgyhogy mondom a legfontosabb tudnivalókat. A 6-os főúton portáltábla szerelés, illetve javítás zajlik a Szedresi elágazónál, illetve szintén a 6-os úton munkálkodnak a Siófoki elágazó után. Aszfaltozás egészen pontosan a munkálat, valamint kaszálnak is, úgyhogy ez útszűkülete jár egészen a vármegye határig, és onnan, ha jól látom, akkor Pécsig folytatódik. Aztán van még munkálat a 65-ösön, például Zombánál, ahol burkolatjelet festenek, emiatt az útszűkület. Hőgyész, illetve szakály között pedig árok, patkai szegélyrendezés miatt a félpályás lezárás. A 63-ason nagyjából Katalin Majortól a vármegye határig kaszálnak, illetve Paks és Kölest összekötő útján árok, patka szegélyrendezés zajlik. Ezen kívül, ha délre tekintek még, akkor érdemes figyelni az M6-os autópályán, ott ugyanis aszfaltoznak a bátaszéki lehajtó felhajtónál a Budapest felé tartó oldalon, ez a leálló sávot érinti, illetve híd és átereszt javítás karbantartás miatt lezárták az útpályát az ország határ felé az egyik alagútnál, ott nyilván terelés van, óvatosan arra. Itt a városon belülre is jutott munkálat, a felüljárónál tevékenykednek, kátyúzás van folyamatban egészen pontosan, félpályás lezárással. Aztán ránézve gyorsan a forgalomra, azt látom, hogy az újvárosi templom előtt élénkült meg igazán, de a tanítóképzőtől a központig is szintén sokan vannak. A Bezerédi utca ilyen piros még, mint amilyen ezek, illetve a kórház északi sarka és egy kicsit a Csatári körforgalom bejárója is az északi oldalról. Az elkerülő Novalántelepi lámpa fogja a forgalmat, illetve az autóbuszállomás és a vasútállomás közötti szakaszon vannak többen, olyankor már a gyalogosok is megszaporodnak, úgyhogy óvatosan arrafelé is. Rendőrökről érkezett bejelentés nem is egy, a 65-ös főúton egy kétyen vannak kint, az 55-ösön pedig baja előtt a Türistván hídnál, itt Szekszárdon pedig több helyen trafiznak a Damjanich utcában, illetve az újvárosi temetőnél is, az M9-es felhajtónál pedig ott abban a kis beállóban állnak, ahol 70-es tábla van, úgyhogy óvatosan haladjon arrafelé is, de persze bármerre jár, tegye azt óvatosan, körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Az útinfok után már vissza is hozom a legnagyobbakat, a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit ide az Antritra. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a Survivor klasszikusát hozom. Ez az Eye of the Tiger.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

Kivisz majd haza a bikini klasszikusa szólt itt az Antritban 14 óra 20 perckor, amikor a tegnap slágerei mellé azért a ma kedvenceiből is dobok egyet-kettőt. Nora and Pure, Tears in Your Eyes, ez szól a folytatásban. I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside when I found you. And all this light upon your face, you gave

0: Ovner of a Lonely Hearts, ez volt itt az Antriton, 14:34-et írunk május 8-án pénteken, az időjárási frissítést hoztam meg, és az előző percekben egészen kisütött a nap, úgyhogy ennek lehet örülni, felhőket ugyan még látok az égen, de már azért kezd kékülni, és természetesen a hőfok is párosul ehhez, 23 fok van, gyengé felhős idő, ezt jelzi nekünk az időkép is. Egyébként pedig nincs itt fölöttünk nagyon hűde nagy front, viszont ez a kezdeti hidegfront után, illetve hideg idő után a melegedés azért okozhat némi problémát, görcsös panaszokat, illetve fejfájást is. Előre vetítve pedig egyébként a mai nap még hasonlóan fog telni, 24 fok is lehet majd, és fokozatosan megyünk le. 13 lesz a maximum az éjszaka folyamán, holnap pedig viszonylag napsütéses időnk lesz, UV-sugárzásra is kell majd figyelni, ez most egyébként nincs benne a pakliban. A pollen jelentésről csak annyit, hogy az eperfa félék, illetve a pázsitfű félék vannak magasan jelen a levegőben, a nyíra, dió, a tölgy, illetve a fenyőfélék pedig közepesen, úgyhogy ha a pollen terhelés hatására tüneteket tapasztal magán, akkor természetesen forduljon orvosához, és ő tud segíteni ezeknek a leküzdésében. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell erről, ami még itt a mai napunkat illeti, annak ellenére, hogy azért már kisütött a nap, és ezek az időszakok, naposabb időszakok jó hatással vannak a hangulatunkra, meg a közérzetünkre, hát azért fontos erősíteni bizony az immunrendszerünket, oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, a zöldségekre, illetve a gyümölcsök fogyasztására, a folyadék, hangsúlyozom, víz legyen, a zöldségek, gyümölcsök pedig szezonálisak, ha lehet, és természetesen a vitaminokat is pótolni kell. Mi pedig pótoljuk a jó kedvet, ha már még kifogyott esetleg volna belőle, a ma kedvenceim a tegnap slágerei bekészítve. A Rákszet énekel mindjárt, ez lesz a Joyride.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogora.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Az ABBA felbomlása után Svédországot a pop térképén tartó kettős érkezik, akik itthon is nagy népszerűségnek örventek, hisz bár sosem oszlottak fel és 2019-ig aktívak voltak, létezik és létezett emlékzenekaruk. Ők nem más, mint a Rexet és a Joyride a 101-en.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Alicia Keys és a Nova Namizária a második közös 60 percünket itt az Antriton. Hamarosan ott vagyunk a 15 óra kapujában, 3 perc múlva át is lépünk rajta. Jöli hozza majd a régiós térség legfontosabb híreit, én pedig utána jövök vissza a legnagyobbakkal. Kamrád indít majd, ez lesz az I Believe a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és egy épülő. Az ötödik blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismargolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
8: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Ennyi volt a reklám.
9: Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Közgyűlés volt Szexárdon, honvédségi kiképzés Gerjenben. Napsütéses, kellemes tavaszi idő lesz. Jó napot kívánok, Jantner Jöli vagyok. 2026. május 8-án pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A rendőrség napja alkalmából a nem alapfeladatot ellátó szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre címet Roczó István rendőr alezredes a főkapitányság ellenőrzési szolgálatának kiemelt főellenőre érdemelte ki, aki 26 évvel ezelőtt szerelt fel a rendőrség kötelékébe. Dolgozott a szekszárdi és a bonyhádi rendőrkapitányságon és rendészeti és bűnügyi szakterületen. 2012-től szolgál jelenlegi beosztásában. Szakmaiságával, következetességével, precizitásával és segítőkészségével érdemelte ki az évrendőre díjat. Május 5-én ülésezett a kábítószerügyi egyeztető fórum Bonyhádon. A tanácskozáson a résztvevők a drogprevenció aktuális kérdéseiről, valamint a járási szintű együttműködés lehetőségeiről egyeztettek. A fórum egyik napirendi pontjaként a kábítószerellenes világnap programjai kerültek szóba. Ezt követően Varga Norbert, a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány programvezetője ismertette a szervezet tevékenységét és prevenciós munkáját. Dani Név Turcsány Éva, a Bonyhádi Járás Egészségfejlesztési Irodájának vezetője, az aktuális epidemiológiai helyzetről tartott tájékoztatót. Gábor Zoltán rendőralezredes, a Dombovári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője, egyben a KEF társelnöke pedig bemutatta a Dombováron működő kortárs oktatási programot. A fórum célja a szakmai együttműködés erősítése, a jól működő prevenciós modellek megismerése, valamint a járás közbiztonsági és megelőzési feladatainak összehangolása volt. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának szervezésében május 7-én a Baranya vármegyei területi gyermekvédelmi szolgálat munkatársai tartottak előadást a Szexuális Tudásközpontban. A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és a sértett gyermekek kíméletes támogatása és meghallgatása állt a szakmai fórum középpontjában. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlése csütörtökön tartotta rendes ülését, amelynek fontosabb döntéseiről Berlinger Attila polgármestert hallja.
11: Igen, hosszú közgyűlésen vagyunk túl, 25 napirendi pontot tárgyaltunk, ezek közül nagyjából a fele zárt ülésen volt, most ezzel kezdeném talán engedelmükkel. Az első negyedéves mérlegbeszámolókat, pénzügyi beszámolókat hallgattuk meg a 26-os évről a gazdasági társaságainknál. Ugyan május 28-án lesz nagyobb beszámoló, hiszen a 25 évi mérlegbeszámolókat ugye május 31-ig a gazdasági társaságoknak el kell fogadniuk. Így a közülésünkön majd ott jóval részletesebb beszámolókat is hallhatunk. Azt azért jó látni, amikor az ember tendenciákat néz, hogy szinte valamennyi gazdasági társaságunk működése stabil. Természetesen a különböző tevékenységeket nem lehet egymáshoz hasonlítani, de mégis úgy gondolom, hogy általánosságban elmondható, hogy a jó gazda gondosságával működnek a cégek, pozitívak az eredményeik, természetesen itt is vannak különbségek, akinek pedig egy-egy negyed évben esetleg átmeneti likviditási hiánya van, ugye az az év végi mérlegbeszámolóban egyértelműen kiderül, én pozitívan nézek a mérlegbeszámolók elé, és hát természetesen ott sok kérdéssel majd fogjuk is az ügyvezetőket részletesen kikérdezni a pénzügyekről. Volt ezen kívül több olyan napirendünk is, amely rendszerint a májusi közgyűlésen van, ezek beszámolók. Elfogadtunk egy olyan SMS rendelkezés módosítást az önkormányzati SMS-ünkben, melynek az volt a lényege, hogy az önkormányzat szeretné a szabadon lévő pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál magyar állampapírokba bizonyos időszakokra lekötni. Ez azt gondolom az önkormányzat történetében nem egy egyedi dolog, hogy az önkormányzat a saját bevételeinek növelése érdekében, amikor olyan pénzeszközök voltak hosszabb ideig a különböző számlákon, projektszámlákon elsősorban, akkor azt azért igyekezett kamatozó kötvényekbe fektetni. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar Államkincstárnál lévő magyar állampapírokról van szó.
10: A közgyűlésen szó volt a belterületi utak fejlesztéséről, felújításáról is. Ennek a folyamatnak az aktuális állapotáról is tájékoztat Berlinger Attila polgármester.
11: Még egy napirendi pontot szeretnénk röviden, ez pedig a belterületi utak fejlesztése című pályázatunk kapcsán merült fel. Itt is volt a közgyűlésen arról vita, hogy ugyanez egy beszámoló keretében teljesen más témakörben került most a napirend elé, hiszen itt a belterületi utak fejlesztésénél egy elnyert és folyamatban lévő pályázatunkról van szó, ahol van egy konzorciumi partnerünk, ez egy állami szerv, ennél a szervezetnél egy névváltoztatás volt, ezt kellett a közgyűlésnek elfogadni, de ennek a napirendnek a kapcsán felmerült, hogy néhány képviselőtársunk hiányolta a lakosság megfelelő tájékoztatását ezzel kapcsolatban. Itt szeretnénk elmondani, hogy mindannyian nagyon várjuk annak a 8 darab belterületi útnak a mielőbbi felújítását, amire azt gondolom számos alkalommal már írtattunk, és nagyon reméljük, hogy fogunk is. Részletesen tájékoztattuk a képviselőket, hogy hol tartanak a beszerzési eljárások. Jelenlegi állapot alapján, ha nagyon határidőre feszesen sikerül minden tervezési és kivitelezési beszerzés, közbeszerzési eljárás lebonyolítani, akkor nagyon optimista elképzelés alapján 27-ben vagy 28-ban elindulhat végre ennek a 8 útszakasznak az aszfaltozása, járdákkal és ugye szegélyekkel való teljes felújítása. Mindannyian tudjuk és folyamatosan érezzük, itt élünk, itt lakunk, hogy rendkívül rossz állapotban vannak az útjaink. Én azt gondolom, hogy egyik első intézkedésként is Megyőgvárosok Szövetségének a jövő heti közgyűlésén valamennyi város nevében fogjuk kérni a újonnan megalakuló kormány segítségét ebbe.
10: A gerjeni önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy május 10 és 12 között a térségében a Magyar Honvédség kiképzési foglalkozást tart. A gyakorlat ideje alatt a gerjenben és a környező településeken megnövekedett katonai jelenlétre és katonai járművek és az állomány mozgására kell számítani, valamint időszakos zajhatások is előfordulhatnak. Kérik a lakosság megértését és együttműködését, különös tekintettel a közúti közlekedés során tanúsítandó fokozott figyelemre, a honvédségi kiképzésre kijelölt területek tiszteletben tartására, a katonai és rendvédelmi szervek utasításainak betartására. Május 9-én immáron a 6. alkalommal kerül megrendezésre a Pajdacs Nagydíj országúti kerékpárverseny, amely idén is az AKES sorozat része lesz. Különlegesség, hogy az esemény ebben az évben Pálinkás Csabára, Szekszárd korábbi olimpikon kerékpárosára is emlékezik. A szervezők a már jól bevált közel 22 kilométeres kiváló útburkolatú körpályát jelölték ki, ahol a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig mindenki megtalálhatja a versenytávját. Az előzetes érdeklődés alapján az elmúlt évekhez hasonlóan nemzetközi mezőnyre lehet számítani, hiszen a szomszédos országokból jó pár klubnak fontos eseményé vált már a Kajdacsi Nagydíj. Szombatra alapvetően napsütéses, időjárású napra van kilátás, mérsékelt, fátyol és gomoly felhőzet időről időre megzavarhatja a napsütést, jelentős, tartós eső sehol sem valószínű. Az északi, északnyugati szél az ország keleti, északkeleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatar továbbra is kísérhet erős viharos lökés, hajnalban 7-14, délután 21-26 fokot mérhetünk, Szekszárdon a hajnali 12 fokot követően napközben 24 fok várható.
9: Ezek voltak a Rádió Amfit regionális hírei.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Rádió Amfit FM 101.
0: Jolinak köszönjük a híreket, a ma kedvenci és a tegnap slágerei pedig már vissza is jöhetnek be, vannak készítve. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig az utolsó munkaórát is megtudjuk. Kamrád indít, ez az I Believe.
9: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

fényben. Zséd énekelt itt az Antriton, mint halálig mellettem. Ez szólt 15-18-kor a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, ahol már ugrunk is előre a nemzetközi szintérre a 2010-es évekből. Jennifer Lopez és az Ain't Your Mama már pörög is a 105-en.

A Smash Mouth és az I'm a Believer szólt itt az Antriton. 15 óra 30 a pontos időnk, tehát 3:30 ütött az óra, én pedig felhívással érkeztem, mert ugye a jövő héten pénteken ilyenkor már befutnak lassacskán a Tour de Hongrie versenynek a harmadik szakasz végén, illetve majd 16:30 körül, viszont amit fontos tudni, hogy már a verseny napján, illetve előtte is lesznek majd forgalomkorlátozások, ez legfőképpen egyébként a Szent István teret érinti, illetve a Csokonai utcát. Erről egyébként tartottak nemréges sajtótájékoztatót, és dr. Varga András városigazgatási, illetve rendészeti osztály vezetője is ismertette részletesen ezeket a lezárásokat. Az antrit.hu-n írtunk is róla, meg is lehet hallgatni, hogy hol lehet majd parkolni. Berlinger Attila polgármester pedig elmondta, hogy Szekszárváros hivatalos Facebook oldalán folyamatosan hírt fognak adni az aktuális történésekről, ezért érdemes követni azt is, hogy napra készek legyenek és legyünk is a változásról. Úgyhogy érdekes és érdemes is egyébként követni a Tour de Hongrie-t. Itt Szekszárd a befutó, tehát még egyszer mondom, ez a harmadik szakasz Kaposvárral indulnak, és akkor május 15-én pénteken 16:30-kor érkeznek a Szent István térre. Nagyjából egyébként már ott készülnek, úgyhogy a piros zebránál lehet látni, hogy köszöntik majd a versenyzőket, illetve a látogatókat. Természetesen ez még csak egy kis dísz, aztán majd előtte csütörtökön érdemes figyelni jobban a forgalom korlátozásra, illetve a lezárásokra és a megállni tilos táblákra. Nálunk pedig érdemes figyelni a ma kedvenceire és a tegnap slágereire. Érkezik hozzánk Miley Cyrus is a Dreamers One-nal. Elő viszont egy magyar klasszikus, az Éjjel érkezem szól.

0: Az Eddával megyünk tovább, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Az Edda együttessel megyünk tovább, akik Miskolcról indultak és lettek az ország egyik legismertebb bandája. Aranykorukat bár az ezredforduló előtt élték, még most is megkerülhetetlen szereplői a magyar popzenei életnek. Ez az Edda, éjjel érkezem, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: You are the universe. Ez volt itt az Antriton a 15 óra utolsó percében, a The Brand New Heavy-z énekelt. Két perc múlva már 16 óránál járunk, vége a hagyományos munkaidőnek, úgyhogy irány haza. Összegyűjtöm majd persze a legfontosabb útinfókat, a hírek után pedig hozom vissza a ma kedvenceit és a tegnap slágereit ide az Antritra. Loi és a Get Lucky egy igazán friss kedvenc is debütál majd. Előbb viszont Avril Lavigne énekel. I'm with you, ezzel megyünk majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borbidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki, milyen vagyont és hová menekített, de ha büntetőeljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat töltettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. A Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i Egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre Virradúra, Szegeden a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után járunk, 3 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antritra, ha most indul haza, akkor mindenképpen érdemes hangot tekerni a rádióra. Vannak állandó munkálatok a környéken, ilyen például a 6-os úton a siófoki elágazást követően aszfaltozás, emiatt félpályás lezárás van érvényben, illetve az M6-os autópályán is az egyik alagutat lezárták, íd és átereszt javítás karbantartás miatt, ez a vármegye határ déli részén, az M6-oson, tehát a 168-as kilométernél érdekes, és arra érdemes figyelni. A városra közelítve azt látom, hogy igencsak megélénkült a forgalom, már egészen az újvárosi temető melletti szakasztól, aztán végig az újvárosi templomnál, egészen sokan vannak a volt tanítóképző előtti kereszteződésben, illetve a postától a kórház északi sarkáig a központ is viszonylag tele van. Ezen kívül még, ami fontos ilyenkor a csatáritorok, az úgy néz ki, hogy lassan kezd elveszni, illetve az elkerülő úton az autóbusz állomás, illetve a vasútállomás közötti rész, ahol igencsak megszaporodnak a gyalogosok, valamint onnantól egészen a volántelepi lámpákig igencsak sokan vannak, vöröslik is a térkép, úgyhogy ott a lámpák fogják a forgalmat, óvatosan haladjon arra fele. Rendőrökről is kaptunk bejelentést, több helyen trafiznak, például Kistormáson, vagy a 65-ös úton Kéknél, de itt Szekszárdon is kint vannak a Dagymenics utcában, valamint az újvárosi temetőnél is, ha pedig az M9-esen áthaladna a Duna túloldalára, akkor az 51-esen észak fele Dusnokon érdemes figyelni. Egyébként pedig, ha bármerre is jár, és valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, oszta meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Közlekedés letudva, irány haza, a hétvége kapujában járunk már pénteken, remélhetőleg véget ért a munkaidő. Ha nem, akkor azért, ha igen, akkor pedig azért érkeznek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Én Vörös Levente vagyok, elsőként pedig Avril Lavigne-nek el. Ez az I'm With You.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenék

Hello, és ebben meg közösen a Kárkis pörgött itt az Antriton, ahol egész nap a ma kedvencei és a tegnap slágerei mennek. Ha pedig már sikerült lerakni a kocsi kulcsot és hazaért, akkor pihenjen egy kicsit, megérdemli. Itt a hétvége félából már ott járunk, addig viszont még szólnak a legnagyobbak. Pinkének el most, ez a Just Like a Pill, a 105-en.

A tankcsapda szerint örökké tart, ezt volt itt a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között 16 óra 32-kor, május 8-án pénteken járunk, én pedig egy felhívással érkeztem a Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna Vármegyei Igazgatóságnak a tájékoztatásával egészen pontosan, miszerint május 11-én és 12-én, azaz hétfőn, illetve kedden a 6-os főúton, a 6-os, illetve 65-ös főút körforgalmánál egészen pontosan, ugye ez a siófoki elágazó, a Kakasd irányába tartó útszakaszon útépítési munkálatok zajlanak majd, úgyhogy a munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások is várhatók, ennek következtében akár kialakulhat 6-700 méteres hosszú sor is, úgyhogy azt írják, a munkákkal a közlekedés biztonságát, az út minőségét javítják, hogy mindenki számára kényelmesebb és biztonságosabb legyen az utazás, ha tehetik, akkor kerüljék el akkor a munkaterületet 11-én és 12-én, tehát a 6-os,

0: illetve a 65-ös főút körforgalma, után Siófoki körforgalom után. Nálunk viszont nem szabad elkerülni a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, ezek jönnek a folytatásban is. Belinda Kyle énekel, ha mindjárt, ez lesz a Circle in the Sand.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Daniel Fi TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a legnagyobbakhoz, mert van, ami örök és megunhatatlan. Belinda Kyle pont ilyen, aki még a The Go-Go's lányegyüttes frontembere volt, szólódalai pedig rendre a világ toplista élén voltak. 41 kis lemeze jelent meg, tőle jön most a Circle in the Sand, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Olly Mercer és Floridával pörögtek le az utolsó percek a 16 órában itt az Antriton. Ez volt a Troublemaker, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, úgyhogy jöhetnek most éppenséggel a hírek, aztán természetesen hozom vissza ezeket a legnagyobbakat. A Bon Jovi-val indítunk majd, It's My Life, ez szól elsőként a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom munka Védelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu. Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Már nem lehet szép kártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. Árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már nem lehet szép kártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. A népszerű munkáltatói béren kívüli juttatással eddig bárhol lehetett pénzt helyettesítő fizetőeszközként vásárolni, de májustól az élelmiszerboltok kiestek a körből. A Széchenyi pihenőkártyát ettől a hónaptól kezdődően már csak szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness szolgáltatóknál lehet használni. Az új magyar kormány megalakulását követően árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A távközlési szektorban várhatóan legalább 4%-kal drágulnak a szolgáltatási díjak. A bankok esetében ennél nagyobb áremelések jöhetnek. A CIB bank már bejelentette, hogy a lakossági bankszámláknál 8% fölötti díjemelést fognak alkalmazni. Az OTP nem csak a banki számlacsomagok árát emeli, hanem az átutalási díjak is növekednek. Hasonlóképpen döntött az Erste bank is. A most leköszönő kormány fő Orbán Viktor tavaly megállapodott a bankokkal a szolgáltatási díjak visszafogásáról. Az árbefagyasztással a lakossági kiadások mérséklése volt a cél. A miniszterelnök akkor úgy nyilatkozott, a legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy új kedvező áru ajánlatokat vezet be a lakossági ügyfelek számára. Nyomatékosította, hogy a bejelentés a televízió előfizetésre, az internetre és a mobiltelefonos szolgáltatásokra egyaránt vonatkozik. A Fidesz-KDNP kormány távozását követően a szolgáltatók úgy döntöttek, nem tartják a korábbi megállapodást, az áremelések júliustól lépnek életbe. Balesetveszélyes a Salgótarjáni Skate Park, a BMX-esek és gördeszkások sportlétesítménye. A területet lezárták. A közzétett képek tanúsága alapján a rámpák rögzítő elemei kikoptak, a burkolatokat elengedték a kötőelemek, ezért a használat életveszélyes. Az üzemeltető internetes fórumán többen úgy nyilatkoztak, hogy már 3 éve ilyen az állapota, de senki sem foglalkozott eddig a felújítással. A közleményben arról írtak, hogy a felújítással kapcsolatban később osztanak meg híreket, vagyis egyelőre nem tudható, hogy mikor lesz ismét használható a létesítmény. Legalább 21 ember meghalt és 61-en megsérültek egy közép-kínai tűzi játékgyárban történt robbanásban, jelentette kedden az állami hírügynökség. A robbanás hétfő délután történt a Yuannan tartománybeli Liuang városában. A település Kína tűzi játékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott. Xi Jinping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben rendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát, és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: 17 óra is elmúlt már a ma kedvencei és a tegnap slágerei viszont pörögnek tovább itt pénteken is a délutánban. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a Bon Jovi klasszikusát hozom. Ez az It's My Life.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

Nem nézünk vissza, ezt ígérjük Emiliónak. Itt az Andriton, aki az elmúlt percekben énekelt, és tényleg nem nézünk, hiszen a kedvencei és a tegnap slágerei már előttünk vannak. Ez a Tonight Tonight, a 101-en. It's been a really, really messed up week.

0: Swedish House Mafia dal volt Wait So Long, ez volt itt az Antriton, 17 óra 31 van, május 8-án pénteken, tudta, hogy ma van a fagylalt világnapja, bár nekünk nem kell különösebb indok, ugye egy gombóc hideg édeséghez, ma hivatalosan is kötelező a kényeztetés, de azért felejtsük el most egy percre a sima csoki, vanília, meg mindenféle ilyen általános, teljesen alap dolgokat, mert a fagyisok fantázia, hát fantáziája idén is elszabadult, maradjunk annyiban. Kevesen tudják egyébként, de a fagyi már nem modern találmányként van számon tartva, ugyanis az ókori kínaiak is ettek havat gyümölcsökkel és mézzel keverve, Hippokratész pedig konkrétan receptre írta fel a pácienseinek ezt a jeges édességet. Úgyhogy hát vágjunk is bele igazából, mit kell tudni erről a bizonyos fagyi napról, meg mit kell tudni a fagyiról, és hogy mi a helyzet ma. Ha unja már a pisztáciát, akkor van egyéb választék is, itthon is hódítanak az ilyen gasztrofagyik, létezik sajtos tejfölös lángos ízű fagylalt, egy kis fokhagymás beütéssel, igen, de kovászos uborkás szorbé, és állítólag van, a hűsétű kánikulában az is egészen jól tud esni. Ha pedig külföldre nézünk, például Japánban politkaros, vagy éppen vaszabis fagyi alapdarab is van. Itt Magyarországon inkább a libamájas vagy a tihanyi kamambert változat jön szembe velünk. Egyébként pedig ha bevállalna egy gombóc lángost itt tölcsérben, akkor érdemes kipróbálni a fagyit, vagy esetleg maradni a jól bevált puncsnál. Egyébként a fagyi világnapján több fagyizó is, itt sajnos minket Szekszárdon, illetve Tolna megyében nem érint, de több fagyizó is féláron adja a fagyjait, és ugye ilyenkor tartja sok cukrászda, ám azért az amerikai hagyományhoz híven van, aki júniusnak a második felében. Egyébként a ilyenkor jótékony célra is fordítják ezeket a bevételeket. A legdrágább fagyihoz kapcsolódva pedig egy Guinness rekordot a japán desszert, a nem is tudom, hogy kell kimondani, Byakuya tartja. Fogalmam sincs, hogy jól mondtam-e, ez több mint 2 millió forintba került, egyetlen adag, fehér szarvas gombával és ehető arannyal készül egyébként. Úgyhogy érdekes, én szerintem maradok inkább a jól bevált citromnál, meg a karamellánál. A legvadabb, amit ettem, az a hupikék, törpikék, aminek a mai napig nem tudom, hogy milyen íze van. Azt viszont tudom, hogy a ma kedvencei meg a tegnap slágerei érkeznek a folytatásban is. Miles Smith pedig már döngeti is itt a kapukat. Ez lesz a Nice to Meet You azonnal.
1: He said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reklám.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Ez az Antrit benne a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, pont olyanokkal, mint a most következő dalok. Egy a 90-es, egy pedig a 2000-es évekből, előttük viszont egy friss favorit érkezik, ő Miles Smith és a Nice to Meet You.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Taylor Swift-tel és az Anti-Hero-val lepörögtek a 17 órában is a ma kedvencei meg a tegnap slágere itt az Antriton, úgyhogy én nekem nincs más dolgom, mint elbúcsúzni, és természetesen megköszönni a figyelmét, majd felhívni, hogy holnap reggel már Anitával ébredezhet. Vasárnap 8 órakor jön magazin műsorunk is, melynek vendégeiről holnap délután rántjuk le leplet Facebook oldalunkon. Érdemes tehát minket ott is követni, ha pedig lemaradt, vagy úgy néz ki, hogy lemarad a beszélgetésekről, akkor természetesen visszahallgathatja a Rádió Antrit YouTube csatornáján, ezért oda is érdemes feliratkozni. Én tehát már köszönöm a figyelmet, jövő héten, majd hétfőn délután, kettő pedig reggel érkezem. Addig is további jó szórakozás, szép estét és kellemes hétvégét kívánok. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallottam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Tavasz, szülőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók, Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a mínusz 426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb, 98 cm volt a Magyar tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátonyterenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/órás sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/órás sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos. halálának, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogóra.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
7: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta a hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is. Felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első 3 helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szüllő utcai javítóintézetben intézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-6. Június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli program.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki, milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. Az Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i Egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre virradóra Szegeden a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május elejé átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei túl vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

3.

0: Radio Antrieb.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter, megnevezte Zsolti bácsit a Szűlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első 3 helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szűlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szűlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szűlő utcai javítóintézetben volt igazgatóját Juhász Péter Pált, szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.